ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a diszkós itt minden nap, este 8 órától. Élőben zenél nálunk, ma is jönnek, ahogy a hét minden napján, és természetesen óriási kedvenceket is készítenek. A Just Another Day mindjárt érkezik tőlük, előtte viszont Ray Daltont hozom a Do It Again-nel. Ez a rádió egy kellemes éjszakát.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, hétfőtől pedig jön Balázsék új játéka. Nem akarok már máshol lenni, csak a te karjaidban. A nagy, őrült, cipős kvíz. Szerintem óriási lesz. Ez meg Lolli újdonság a David Puentezzel, a Golden Summer.

legmenőbb előadót kell most felsorolnunk, akkor Martin Garrix és Ed Sheeran tudja, hogy köztük lenne. És ez azért érdekes, mert hogy ők most közösen csináltak egy dalt. Egyébként hozzáteszem újra, mert már nem az első. De óriási lett a Repeat It, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

0: közül Shakira, a nagy klasszikusok közül Aaron csupát is hozom, de Bibi Rexával is készülök, a kezdésben pedig a nyár egyik legnagyobb kedvence Alex Kendji és a Bambolé. Pár perc és a hírek után ezt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Az elmúlt évtizedekben a digitális eszközök és az internet mindennapi életünk szerves részévé váltak. Ezek a technológiák számos előnnyel járnak, segítségükkel gyorsan hozzájuthatunk az információkhoz, és sokkal könnyebben tarthatjuk egymással a kapcsolatot, akár a világ másik végén is. Ugyanakkor fontos tisztában lennünk a túlzott képernyőidő lehetséges negatív hatásaival is. Egy nemrégiben megjelent cikk szerint életünk során átlagosan több mint 3 évet töltünk közösségi média platformok böngészésével és több mint 6 évet sorozatok nézésével. Ez összesen közel 9 év. Ez alatt akár egy új nyelvet is megtanulhatnánk, lediplomázhatnánk vagy szerezhetnénk még egy szakmát is. Amellett, hogy az időnként vesztegetjük a hírfolyamok pörgetésével, a túlzott képernyőidő számos egészségügyi problémához is vezethet, elég csak a szemfáradtságra vagy az alvászavarokra gondolnunk, vagy arra, hogyan csökkenti a digitális jelenlét a fizikai aktivitást. A neten töltött idő ráadásul lelkileg is rossz hatással lehet ránk, növelheti a stresszt és a szorongást. Ez pedig csak erősíti, ha közben azon gondolkodunk, hogy lenne más, jobb dolgunk is, de azon vesszük észre magunkat, hogy a kütyük elvonják a figyelmünket attól, ami fontos lenne. Ezeknek a negatív hatásoknak a csökkentésére alakult ki a digitális detox, azaz a digitális eszközöktől való tudatos távolmaradás egyre népszerűbb módszere. Ez történhet mérsékelt formában, például a közösségi média használatának korlátozásával, vagy teljes digitális szünettel, amikor egy meghatározott időre teljesen mellőzzük az eszközök használatát. Emellett a tudatos célkitűzés és az önreflexió kulcsfontosságúak ennek sikerében. Ha tisztában vagyunk ugyanis céljainkkal és felállítottunk egy fontossági sorrendet, könnyebben fókuszálhatunk a lényeges feladatokra és csökkenthetjük a felesleges képernyőidőt. A tudatos digitális jelenlét és a megfelelő időgazdálkodás az egész életminőségünket javíthatja.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy egy újabb órát indítottam, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ebben az órában is a legnagyobb kedvencek szólnak változatosan. Köztük most az az előadó, aki fellépett a Rádió egy születésnapi fesztiválon májusban, egyszerre tűnik közelének és távolinak, de hát ilyen ez itt szeptemberben. Ő Accent, Szerával, Misha Willerrel a Don't Leave-el indítok, kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Tiesto, aki zenélt már olimpia megnyitón, és Shakira, aki zenélt már VB megnyitón, meg Final Show-n is, többször is, a legutóbbin is, ott ezt adta elő a Die Die, amit indítok a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy az ország legjobb DJ pedig nálunk zenélnek a World is My Radio Show-ban, meg a diszkós hitben, meg a live mixben. Na hát, itt is lehet találkozni DJ Metzger Vickivel, a live mixben is többször megfordul. Most meg Nagy Bogival és Miss Mooddal az igazi mai slágert hozza, ez az Éden itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Rádió egy konténerjáték pedig folytatódik, továbbra is ott az esély gyűjteni egy kulcsot, amivel valaki ki fogja tudni nyitni a Rádió egy konténert, és minden ajándékot, ami benne van, el fog tudni vinni. A Robin Schulz jön közben, egy újdonsággal, a Better Times, ezt választottam most, itt a Rádió egyen kellemes éjszakát.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol.

So even if you know that you don't own me, I'll let you

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék, addig pedig az igazi mai slágerek, köztük lesz a Swiss Disco újdonsága, hozok egy nagy kedvencet David Guettától és Seattle-től a Titaniumot a következő órában. Elsőként pedig Taylor Swift-től az Opulite-ot indítom majd. Alig pár perc is, jön itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Microsoft a fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások iránti elkötelezettsége jegyében új adatközpontok létesítését tervezi Észak-Európában. A vállalat célja, hogy 2030-ra széndioxid negatívvá váljon, és ennek érdekében olyan régiókban kívánja bővíteni infrastruktúráját, ahol bőségesen áll rendelkezésre károsanyag kibocsátásmentes energia. A skandináv országok, különösen Finnország ideális helyszínt kínálnak az adatközpontok számára. A hűvös éghajlat természetes módon segíti a szerverek hűtését, ami csökkenti az energiafelhasználást és a működési költségeket. Emellett a megbízható elektromos hálózatok és a széndioxid semleges energiaforrások bősége tovább növeli a régió vonzerejét. Jelenleg a Microsoft 3 finnországi telephelyen összesen 12 új adatközpontot fejleszt. Ezeken a helyszíneken a vállalat együttműködik helyi távhőszolgáltatókkal, mint például a Fortum vállalattal, hogy az adatközpontok által termelt hulladékhőt újrahasznosítsák a lakóépületek fűtésére. Ez a megoldás nem csak az energiahatékonyságot növeli, hanem hozzájárul a helyi közösségek fenntarthatóságához is. Alistair Spears, a Microsoft adatközpontokért és mesterséges intelligencia infrastruktúráért felelős igazgatója szerint a mesterséges intelligencia globális terjedése új munkaterheléseket eredményez, amelyek nem feltétlenül kötődnek egy adott helyszínhez. A Microsoft adatközpont bővítési stratégiája az évek során fejlődött, kezdetben a kereslet vezérelte a helyszín kiválasztást, majd a vállalat előre jelezte a jövőbeni igényeket, és ennek megfelelően alakította ki infrastruktúráját. Jelenleg az úgynevezett Power First megközelítést alkalmazzák, ahol a megfizethető és károsanyag kibocsátásmentes energiaellátás döntő tényező a beruházási döntésekben. Ez a stratégiai irányváltás tükrözi a Microsoft elkötelezettségét a fenntarthatóság és a környezetvédelem iránt, miközben biztosítja a vállalat növekvő adatközpont igényeinek kielégítését a mesterséges intelligencia és más fejlett technológiák terén.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország

egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, hétfőtől jön Balázsék őrült cipős kvíze. Elképesztő nyereményekért akár 100 000 forintot is lehet nyerni majd naponta. Balázséknál. Na, addig viszont én pörgetem az igazi mai slágereket. Ebben az órában is hozom a legjobbakat. Most a Swiss Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a Sleep Tonight-ot indítom.

0: pazzo.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, pedig Minelli volt, aki nagyon-nagyon sok előadónak készít dalokat, nem csak saját magának írja ezeket, többek között Tinának is. Na, most viszont Cookie, aki ugyancsak nagyon sok dalt készít, ez például Garnerrel közösen a Fire-t indítom, délután 5 órától pedig természetesen ma is érkezik hozzánk, csak itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Garner.
2: Hallgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

0: Önök a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Tossággal hozzuk ezeket, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A fogyarázsban például egy rádió DJ, Regál Lili, az év DJ-e díj többszöri nyertese és a Hear Me, amit indítok.
1: Sziasztok, Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Előállították a dílert, ostromjáték is várja a közönséget. Októberben szervezik meg a Villányi Vörösbor Fesztivált, mondom a híreket. A gyanú szerint drogot árult Pécsett egy nő. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a Mecsek kommandó tagjai augusztus végén a lakásában fogták el. A házkutatás során a nyomozók lefoglaltak kábítószerrel szennyezett csomagolóanyagokat, valamint a terjesztéshez szükséges eszközöket. A rendőrök egy automatába rendelt csomagot is lefoglaltak tőle, amelyben a gyors teszt alapján drog volt, írja a rendőrség. Előállították a dílert, kihallgatását követően pedig őrizetbe is vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A kábítószerkereskedelem miatt már nyomoz ellene a pécsi rendőrkapitányság. A rendőrök az egyik vásárlóját, egy 32 éves pécsi férfit is előállítottak. Ma egész napos, középkori forgataggal folytatódik a harmadik kereszt és félhold a JPM Históriás udvarban Pécsett. A táborban korabeli viseletek, fegyverek, harci bemutatók és kézműves foglalkozások idézik meg a 14.-16. század világát. Este a Barbakánnál ostromjáték is várja a közönséget, és aztán jönnek a koncertek. Október 2-a és 4-e között szervezik meg idén a Villányi Vörösbor Fesztivált. Ismét tehát Villány lesz a hazai borkedvelők egyik legfontosabb úti célja. Fellép majd mások mellett Pápai Joci, Majka, Rúzsa Magdi és a Groove House is. A Villányi Vörösbor Fesztivál 3 napon át várja majd a látogatókat borokkal, koncertekkel, hagyományőrző programokkal. Ebben a hónapban is többször bemutatja a Bóbita Báb Színház Pécsett a Répa mesét. A báb előadás a 4-7 éves gyerekeknek szól, várják a családokat. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Pécsvárad-Vémént csomópont után aszfaltoznak. A 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként csak egy-egy sáv járható. Jó utat, kellemes rádiózást kívánok ma is a Rádió 1-jel. Ma változóan felhős idő várható Baranyában, és időnként már hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. A tegnapi csapadékosabb idő után ma már csökken a záporok esélye. Napközben legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A hőmérséklet a hajnali 9-14 fokról délutánra 22-24 fok közé melegszik fel. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkülhet, ma még erős széllökések is előfordulhatnak.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Az elmúlt évtizedekben a digitális eszközök és az internet mindennapi életünk szerves részévé váltak. Ezek a technológiák számos előnnyel járnak, segítségükkel gyorsan hozzájuthatunk az információkhoz, és sokkal könnyebben tarthatjuk egymással a kapcsolatot, akár a világ másik végén is. Ugyanakkor fontos tisztában lennünk a túlzott képernyőidő lehetséges negatív hatásaival is. Egy nemrégiben megjelent cikk szerint életünk során átlagosan több mint 3 évet töltünk közösségi média platformok böngészésével és több mint 6 évet sorozatok nézésével. Ez összesen közel 9 év. Ez alatt akár egy új nyelvet is megtanulhatnánk, lediplomázhatnánk vagy szerezhetnénk még egy szakmát is. Amellett, hogy az időnként vesztegetjük a hírfolyamok pörgetésével, a túlzott képernyőidő számos egészségügyi problémához is vezethet, elég csak a szemfáradtságra vagy az alvászavarokra gondolnunk, vagy arra, hogyan csökkenti a digitális jelenlét a fizikai aktivitást. A neten töltött idő ráadásul lelkileg is rossz hatással lehet ránk, növelheti a stresszt és a szorongást. Ez pedig csak erősíti, ha közben azon gondolkodunk, hogy lenne más, jobb dolgunk is, de azon vesszük észre magunkat, hogy a kütyük elvonják a figyelmünket attól, ami fontos lenne. Ezeknek a negatív hatásoknak a csökkentésére alakult ki a digitális detox, azaz a digitális eszközöktől való tudatos távolmaradás egyre népszerűbb módszere. Ez történhet mérsékelt formában, például a közösségi média használatának korlátozásával, vagy teljes digitális szünettel, amikor egy meghatározott időre teljesen mellőzzük az eszközök használatát. Emellett a tudatos célkitűzés és az önreflexió kulcsfontosságúak ennek sikerében. Ha tisztában vagyunk ugyanis céljainkkal, és felállítottunk egy fontossági sorrendet, könnyebben fókuszálhatunk a lényeges feladatokra, és csökkenthetjük a felesleges képernyőidőt. a tudatos digitális jelenlét és a megfelelő időgazdálkodás az egész életminőségünket javíthatja.
2: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 10 perccel, szeptember 12-e van a Máriák a névnaposok, sok boldogságot nekik, én pedig naná, hogy hozom a legnagyobb kedvenceket változatosan, nem sokára Joel Corey emenik és a Head and Heart, ő viszont Ray Dalton a Blood Running-nal, szép reggelt!

0: Kalapos.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy, hát szépen lassan azért megérkezett az ősz, eső is esett egész sok, ha minden igaz, akkor talán hétvégén nagy rész nem fog esni, és ilyen 20-21-22 fokos napi csúcsok is összejönnek, az jó. Cyril, Mary Jo, Still Into You, a hírek után ezt indítom. Aki pedig üzenne a számú 0620-311-111.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Microsoft a fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások iránti elkötelezettsége jegyében új adatközpontok létesítését tervezi Észak-Európában. A vállalat célja, hogy 2030-ra széndioxid negatívvá váljon, és ennek érdekében olyan régiókban kívánja bővíteni infrastruktúráját, ahol bőségesen áll rendelkezésre káros anyag kibocsátásmentes energia. A skandináv országok, különösen Finnország ideális helyszínt kínálnak az adatközpontok számára. A hűvös éghajlat természetes módon segíti a szerverek hűtését, ami csökkenti az energiafelhasználást és a működési költségeket. Emellett a megbízható elektromos hálózatok és a széndioxid semleges energiaforrások bősége tovább növeli a régió vonzerejét. Jelenleg a Microsoft 3 finnországi telephelyen összesen 12 új adatközpontot fejleszt. Ezeken a helyszíneken a vállalat együttműködik helyi hőszolgáltatókkal, mint például a Fortum vállalattal, hogy az adatközpontok által termelt hulladékhőt újrahasznosítsák a lakóépületek fűtésére. Ez a megoldás nem csak az energiahatékonyságot növeli, hanem hozzájárul a helyi közösségek fenntarthatóságához is. Alistair Spears, a Microsoft adatközpontokért és mesterséges intelligencia infrastruktúráért felelős igazgatója szerint a mesterséges intelligencia globális terjedése új munkaterheléseket eredményez, amelyek nem feltétlenül kötődnek egy adott helyszínhez. A Microsoft adatközpont bővítési stratégiája az évek során fejlődött, kezdetben a kereslet vezérelte a helyszín kiválasztást, majd a vállalat előre jelezte a jövőbeni igényeket, és ennek megfelelően alakította ki infrastruktúráját. Jelenleg az úgynevezett Power First megközelítést alkalmazzák, ahol a megfizethető és károsanyag kibocsátásmentes energiaellátás döntő tényező a beruházási döntésekben. Ez a stratégiai irányváltás tükrözi a Microsoft elkötelezettségét a fenntarthatóság és a környezetvédelem iránt, miközben biztosítja a vállalat növekvő adatközpont igényeinek kielégítését a mesterséges intelligencia és más fejlett technológiák terén.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folytatjuk!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy német énekesnek, akivel megfordult a világ az elmúlt egy évben, soha annyit nem koncertezett, mint idén, Loi. Az újdonság a David Puentezzel a Golden Summer, amit már is indítok itt a rádió.

0: legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
1: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elpusztult Kira, a pécsi oroszlán. Borosvéradást szerveznek. Ma tartják meg a husztóti lovas gyermeknapot. Jó reggelt kívánok! Borosvéradást tartanak szeptember 17-én reggel 8 és délután 6 óra között Pécsett a Pacsirta utcában. A szüreti időszak közkedvelt véradására várják az érdeklődőket. A tematikus napon a Villányi Borvidék pincészetei által felajánlott borok közül választhatnak a nap végén összesen 13 darab többfős, több tételes borkóstolással egybekötött pincelátogatást is kisorsolnak. Elpusztult Kira, a pécsiek oroszlánja. Szomorú hírt közölt a pécsi állatkert. 22 év után lehunyt a szemét Kira, az ő egyik jól ismert oroszlánja. Kira Győrben született, kölyökként került Pécsre, ahol kezdetben gondozói nevelték. Később Leo és Noni, majd Moró mellett élt, és a gondozók szerint igazi főnök asszonyként tartotta kézben a csapatot. A különleges tárgyak iránti kíváncsiságáról is híres volt. Egy alkalommal például egy látogató gyermekének kifutóba esett cipőjét szerezte meg, amelyet csak komoly erőfeszítések árán sikerült visszakapni tőle. Az idős oroszlán egészségi állapota az utóbbi időszakban rohamosan romlott, ezért a szakemberek a nehéz döntés mellett döntöttek, és Kirát örökre elaltatták. Szeptember 17-én szervezik meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny középdöntőjét Pécsett. Ebben a fordulóban több mint 18 műből választhatnak a zongoristák. Lovas bemutatókkal, mesejátékkal, kézműves vásárral és számos ingyenes programmal várják a családokat ma a husztóti lovas gyermeknapon. A programok között több látványos lovas bemutató is szerepel. A szervezők több ingyenes programmal is készülnek, arcfestés, csillámtetoválás és kipróbálható lesz a lovaglás is, lesz büfés kézműves vásár. Az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon Szederkény Boly térségétől aszfaltoznak. Egy szakaszon lezárták a külső és a leálló sávot. A Szajki pihenőhely jelenleg nem használható. Az 56-os főúton Várdomb és Dunaszekcső között több helyen is a közlekedésre veszélyes fákat vágnak ki. Jó utat kívánok! Ma változóan felhős idő várható Baranyában, és időnként már hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. A tegnapi csapadékosabb idő után ma már csökken a záporok esélye. Napközben legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A hőmérséklet a hajnali 9-14 fokról délutánra 22-24 fok közé melegszik fel. Az észak-észak-nyugati szél többfelé megélénkülhet. Ma még erős széllökések is előfordulhatnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, hát ennyire lesz esős, azt majd meglátjuk, kirúgja magát, talán már annyira nem, mint a tegnapi nap. Itt viszont már is Taylor Swift jön, aki ugye bekerült a 30 aktuálisan élő legnagyobb amerikai dalszerző listára, ami azért azt gondolom egy nagy dolog. Ez pedig az igazi mai sláger tőle, a The Fate of Ophelia, amit már is indítok a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy Balázséknak pedig jövő héten vadiú játéka indul, az őrült cipős kvíz, amivel naponta akár 100 000 forintot is lehet nyerni, szóval megéri játszani. Addig meg, na nehogy élvezzük csak simán az igazi mai slágereket, most Shakirától a Die Die, amit

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tárgyalják a pécsi költségvetést. Ma folytatódik a nemzetközi tánc találkozó. Szép őszi időre készülhetünk. Jó reggelt kívánok! Szeptember 17-én tárgyalja a pécsi közgyűlés a város 2026-os költségvetésének újabb módosítását. A változtatás technikai jellegű, elsősorban az év közben beérkezett pénzek és felmerült kiadások átvezetéséről szól. Egyértelműen kiderül a számokból, hogy továbbra is szűkös mozgástérrel gazdálkodik az önkormányzat. A módosítással Pécs idei költségvetésének teljes összege több mint 64,2 milliárd forintra nő, ami a legutóbbi módosításhoz képest mintegy 883 millió forintos, 1,3%-os emelkedés. Ez nem jelent ennyivel több elkölthető pénzt, többek között évközben érkezett támogatásokat és a korábbi évről megmaradt összegeket vezetik át. A Pécsi Nemzeti Színházban ma folytatódik a 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Magyar Állami Népi Együttes Gyökerek és Szárnyak című produkciója után a Kamaraszínházban a Transdance, Hermes és PB2 Company egy áttáncolt élet című előadását tekinthetik meg az érdeklődők a jubileumi tánc találkozó programján belül. November 8-áig nézhető meg a Pincehely című kiállítás Pécset. Pincehelyi Sándor 80. születésnapja alkalmából. A helyszín az M21 galéria Pécsett. 6. alkalommal szervezi meg a Diverse Youth Network a Pécs Pride felvonulást, a Freedom of My Identity emberi jogi fesztivál záró eseményét. A felvonulás ma az Uránbányász térről indul. A szabadság nem tiltható be, ez az idei fesztivál központi üzenete. A felvonulás követően a Kossuth téren hangzanak majd el a beszédek. Az 56-os főúton Várdomb és Dunaszekcső között több helyen is a közlekedésre veszélyes fákat vágnak ki. Reggel 8 és délután 4 óra között több alkalommal a fél útpályát éppen ezért lezárják. A járműveket ilyen helyeken ebben az esetben jelzőrök irányítják. És szintén fákat vágnak ki az 57-es úton a Babarci elágazás közelében is. Ma változóan felhős idő várható Baranyában, és időnként már hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. A tegnapi csapadékosabb idő után ma már csökken a záporok esélye. Napközben legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A hőmérséklet a hajnali 9-14 fokról délutánra 22-24 fok közé melegszik fel. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkülhet, ma még erős széllökések is előfordulhatnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és aki azt gondolta, lassítunk, dehogy is. Továbbra is nagy lendület, nagy kedvencek, és jó kis ébresztő dalok, így fél hét után is a Rádió egyen. A Pelikedő Diszkó és a High Hopes jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nem túlzás azt mondani, hogy mindenki kulcskereső lázban ég, hiszen elindult újra a konténerjátékunk, lehet gyűjteni a kulcsokat is. Egy nagyon fontos dolgot mondok most ezzel kapcsolatban. Hétfőn Atist extra kulcsokkal meg lehet találni majd a Corvin Plázánál. 10 óra után. Jó, szóval aki néhány extra kulcsot begyűjtene, annak szerintem ez egy elég jó tipp. Ez meg egy igazi mai sláger most Kamráttól, a Hug Yourself, amit indítok. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, hát igen, egyre inkább azért szeptemberi feelingben töltjük az időt, de legalább nagy hőség nem lesz. A következő órában pedig jó kis változatosság, amire lehet készülni. Hozom például Regán Lili újdonságát, de itt lesz Bibi Rexa, itt lesz egy nagy klasszikussal, Dua Lipa Physical-lel, a kezdésen pedig Sam Feld és Rosalind párosa. Nagy kedvenc, a Hard Like Mine. Mindjárt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
4: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
3: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
4: Jobb, ha felkészül.
5: Nagyon féltelek.
4: Ne lassíts!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
4: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
3: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Támogatása 150 lóerős dízel üzemű gépkocsikra. Kereszt napi programok a jótékonyság jegyében. Az utcán raboltak ki egy férfit Siklóson. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 000 forint kompenzációban részesülnek, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter azt mondta, ezen dízel autók tulajdonosai szeptember, október, november és decemberi hónapokban havi 5 000 forint, tehát decemberig összesen 20 000 forint támogatást kapnak. A kormány ezzel kompenzálja a magyar családoknál jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. Az érintetteknek ehhez nem kell kérelmet benyújtaniuk. A NAV adatbázis alapján a Magyar Államkincstár automatikusan a RAB bankszámlára utalja a támogatást, amelyről a tulajdonos a gépjármű adót befizeti. Az utcán raboltak ki egy férfit Siklóson, a rendőrök őrizetbe vették a feltételezett elkövetőket. Egy férfi tett feljelentést a rendőrségen, mert szeptember 7-én este Siklóson kirabolták az utcán. A rendőrök a széleskörű adatgyűjtésnek köszönhetően hamar azonosították a feltételezett elkövetőket, és már másnap előállították a 26 és 28 éves helyi férfit. Szeptember 19-én a rockzene és a motorok, 20-án a sütemények és a Kárász napi programok kerülnek a középpontba Kárászon. A kétnapos rendezvény jóval több egyszerű szórakozásnál. A szervezők most is, mint már az elmúlt években is, támogatják a Pécsi Gyermekklinika betegeit. A jótékonysági kezdeményezés 7 évvel ezelőtt indult el. Ismét irodalmi séta indul a Zsolnai negyedben, a gyönyörű parkban a műemlék épületek és az árnyas fák között az irodalmi alkotások kíséretében járják be a történelmi helyszínt.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Útépítést végeznek a Baksa-Szabadszentkirály összekötő úton egészen a hónap végéig, szeptember 30-áig. Egy szakaszon éppen ezért félpályás útzár érvényes. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok a Rádió 1-jel. Ma változóan felhős idő várható Baranyában, és időnként már hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. A tegnapi csapadékosabb idő után ma már csökken a záporok esélye. Napközben legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A hőmérséklet a hajnali 9-14 fokról délutánra 22-24 fok közé melegszik fel. Az észak-észak-nyugati szél többfelé megélénkülhet. Ma még erős széllökések is előfordulhatnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
3: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában is egymás után jönnek az igazi mai slágerek. Most például az énekesnő, aki ennek az évnek az elején egy óriási restartot nyomott, kirúgta a kiadó.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köszi pedig a Rádió 1 DJ-je, háromszoros év DJ-je díj nyertes, Regál Lili érkezik, aki ezen a nyáron extrán sokat dolgozott. Volt olyan hónap, amikor 26-nál is több fellépése volt egy hónap alatt. Azért az egy nagy kör. De hát, akire igény van, annak mennie kell. Az igazi mai slágerek között pedig mutatom tőle a legújabbat, Regál Lili és a Hear Me itt a Rádió 1-en.
1: Vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Előállították a dílert, ostromjáték is várja a közönséget. Októberben szervezik meg a Villányi Vörösbor Fesztivált, mondom a híreket. A gyanú szerint drogot árult Pécsett egy nő. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a Mecsek kommandó tagjai augusztus végén a lakásában fogták el. A házkutatás során a nyomozók lefoglaltak kábítószerrel szennyezett csomagolóanyagokat, valamint a terjesztéshez szükséges eszközöket. A rendőrök egy automatába rendelt csomagot is lefoglaltak tőle, amelyben a gyors teszt alapján drog volt, írja a rendőrség. Előállították a dílert, kihallgatását követően pedig őrizetbe is vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A kábítószer kereskedelem miatt már nyomoz ellene a pécsi rendőrkapitányság. A rendőrök az egyik vásárlóját, egy 32 éves pécsi férfit is előállítottak. Ma egész napos, középkori forgataggal folytatódik a harmadik kereszt és félhold a JPM Históriás udvarban Pécsett. A táborban korabeli viseletek, fegyverek, harci bemutatók és kézműves foglalkozások idézik meg a 14.-16. század világát. Este a Barbakánnál ostromjáték is várja a közönséget, és aztán jönnek a koncertek. Október 2-a és 4-e között szervezik meg idén a Villányi Vörösbor Fesztivált. Ismét tehát villány lesz a hazai borkedvelők egyik legfontosabb úti célja. Fellép majd mások mellett Pápai Joci, Majka, Rúzsa Magdi és a Groove House is. A Villányi Vörösbor Fesztivál 3 napon át várja majd a látogatókat borokkal, koncertekkel, hagyományőrző programokkal. Ebben a hónapban is többször bemutatja a Bóbita Báb Színház Pécsett a Répa mesét. A báb előadása 4-7 éves gyerekeknek szól, várják a családokat.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Híd és áteresz javítási munkákat végeznek a Harkány, Selye, Darány összekötő úton, Baranya és Somogy megye határánál. Hosszan dolgoznak, novemberig útszűkület lassítja ezen a szakaszon a forgalmat. Jó utat kívánok a Rádió 1-en! Ma változóan felhős idő várható Baranyában, és időnként már hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. A tegnapi csapadékosabb idő után ma már csökken a záporok esélye. Napközben legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A hőmérséklet a hajnali 9-14 fokról délutánra 22-24 fok közé melegszik fel. Az észak-észak-nyugati szél többfelé megélénkülhet, ma még erős széllökések is előfordulhatnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. És ne feledjük, a konténer játékunk pörög tovább-továbbra is, lehet gyűjteni a kulcsokat, és aki szeretne magának extra kulcsot meg, hát akár Attissal találkozni annak, a tuti tipp jövő hétfő Corvin Plaza. Ott lesz a stábunk, ott lesz Attis, és lesz nála egy csomó extra kulcs, amit be lehet zsebelni, jó? Halk tipp, amit megsúgtam, mellé pedig indítom az igazi mai sláger, J-Lo, David Guetta és a Save Me Tonight, ami érkezik.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely 8 óra előtt járunk, aki most ébredt, azoknak szép reggelt, olyan tekintetben szuperidőben kapcsolódnak be, hogy mindjárt jönnek is Balázsék a Balázsék Weekendet, 10 órától pedig ma is pörög majd a rádió egy top 50, az elmúlt 1-50 legnagyobb rádió egyes kedvencével, de egyébként is megállás nélkül hozzuk az igazi mai slágereket, most például Lost Frequencies és a Basti, a Head Down, amit indítok, Király Tamást hallottátok, további szép napot, jó hétvégét és jó rádiózást itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér. Ismeri a sztárok titkait?

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipős vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elpusztult Kira, a pécsi oroszlán. Boros véradást szerveznek. Ma tartják meg a husztóti lovas gyermeknapot. Jó reggelt kívánok! Boros véradást tartanak szeptember 17-én reggel 8 és délután 6 óra között Pécsett a Pacsirta utcában. A szüreti időszak közkedvelt véradására várják az érdeklődőket. A tematikus napon a Villányi Borvidék pincészetei által felajánlott borok közül választhatnak a nap végén összesen 13 darab több fős, több tételes borkóstolással egybekötött pincelátogatást is kisorsolnak. Elpusztult Kira, a pécsiek oroszlánja. Szomorú hírt közölt a pécsi állatkert. 22 év után lehunyt a szemét Kira, az új egyik jól ismert oroszlánja. Kira Győrben született, kölyökként került Pécsre, ahol kezdetben gondozói nevelték. Később Leo és Noni, majd Moró mellett élt, és a gondozók szerint igazi főnök asszonyként tartotta kézben a csapatot. A különleges tárgyak iránti kíváncsiságáról is híres volt, egy alkalommal például egy látogató gyermekének kifutóba esett cipőjét szerezte meg, amelyet csak komoly erőfeszítések árán sikerült visszakapni tőle. Az idős oroszlán egészségi állapota az utóbbi időszakban rohamosan romlott, ezért a szakemberek a nehéz döntés mellett döntöttek, és Kirát örökre elaltatták. Szeptember 17-én szervezik meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny középdöntőjét Pécsett. Ebben a fordulóban több mint 18 műből választhatnak a zongoristák. Lovas bemutatókkal, mesejátékkal, kézműves vásárral és számos ingyenes programmal várják a családokat ma a husztóti lovas gyermeknapon. A programok között több látványos lovas bemutató is szerepel. A szervezők több ingyenes programmal is készülnek, arcfestés, csillámtetoválás és kipróbálható lesz a lovaglás is. Lesz büfés kézműves vásár.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Folytatódnak a csomópont építési munkák a 6-oson hírtérségében, a helyszínen útszűkület érvényes. Építési munkák miatt útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton is az év végéig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok! Ma változóan felhős idő várható Baranyában, és időnként már hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. A tegnapi csapadékosabb idő után ma már csökken a záporok esélye. Napközben legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A hőmérséklet a hajnali 9-14 fokról délutánra 22-24 fok közé melegszik fel. Az észak-észak-nyugati szél többfelé megélénkülhet. Ma még erős széllökések is előfordulhatnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Na gyerekek, emojik alapján filmteszt, tessék. Mondom az emojikat, meg kell mondani, hogy mi a film cím.
6: Oké. Okay.
7: Gyere rám!
5: Na tessék, van egy fürdőkádunk.
8: Igen.
5: Van egy halálfejünk.
8: Igen.
5: Van egy késünk, és
8: disznóvágás.
5: Van egy...
8: Disznóvágás. Meg vagyunk, disznóvágás.
5: És van egy idős nagymama, vagy egy ilyen őszhajú néni...
7: Szihó!
5: Egy ilyen szemüveggel a fején. Pszichó. Igen. Tehát a pszichóra gondolsz, a klasszik függönyös jelenet, igen, hogy fürdőkád, jön a késsel, látjuk a kést, nem látjuk a gyilkost, és a nő meghal.
7: Meg a mama, aki ül a fotelba.
5: De és felajánlotta a pszichót, berakja. Oké, okay, mondom a következőt. Egy korsó sör.
8: Igen.
5: Egy emoji, ami mosolyog, és kicsit ilyen ferde arcot vág. Tudjátok, van az a fanyargó emoji, egy fog. Egy tigris, és egy cumizó gyerek.
8: Hát ezt ki nem tudja.
5: Na már, aki tudja, nem hát mondja, adjunk gondolkozási időt.
8: A cumizó gyerek a Maugli, a tigris az őserdőből, érted? Megvagyok.
5: A fog? A Bagira?
8: A Bagirának a foga, és amikor visszatér az emberek közé, akkor isznak, jó, mert örülnek.
7: Szóval, amit a Balázs szokott nézni.
5: Valami szar az alapossal. Aminek az első része szar, a másik a fos, és az a hülye nézi. Ez vagyok én. Ez az én univerzum. Isten hozott az én világ.
8: Másnaposok.
5: Ez a másnaposok. Hát a, amikor hát kiveri a fogát.
7: Hát mondtam, hogy ilyen szar, te szoktál érni.
5: Ott, ott a tigris. A sör, az inkább a buli meg az alkohol, ugye, hogy ők berúgnak. Oké. Látunk egy táblát, látunk egy tábla csokoládét. Ez meg... Várj, nem mondtam végig. Hát ne legyetek ilyen gyilkosok. Hát hagyjuk meg a hallgatóknak is. Tábla csoki, aminek le van húzva a papírja. Egy pingpongütő.
7: Aki egy... innentől tudja, az egy rendes ember.
5: Én is tudom, most esett le. A futóember. Futóember, egy érem és egy rák. Júj, de jó film, de szeretem. Meg van annak?
7: Az nem egy rák, hanem egy shrimp.
5: Shrimp?
7: Igen. Forrest Gump.
5: Visszajövőbe. Ez a Forrest Gump, így van. Tehát csokoládé, pingpong. Ugye a csokoládé az élet olyan, mint egy doboz bombon, erre mondjam. A pingpongütő ugye, hogy állandóan pingpongozik, a futás az ugye nagyon klasszikus, az érem az nem tudom, és akkor a rák a végén a vállalkozásuk, amit elkezdenek.
7: Igen, de az a legjobb amúgy az egészben. A másik meg az, hogy inkább azt, hogy egy autisztikus karakter, hogy rá tud függni különböző tevékenységekre mániákusan, amíg egyszer csak abban nem hagyja neki azt, hogy dopamint kapjon tőle, és abban a pillanatban elleteszi.
5: Igen.
7: Nagyon szeretem ezt.
5: Zseniális egyébként. Oké. Látunk egy dínót, látunk egy csavart szaloncukorszerű valamit.
7: Egy DNS-t a majom.
5: Ja. Jaj, lefejeltem a pultot. Előre döltem, és beleharaptam a pultba.
7: Na, az amerikai história X.
5: Az már egy pár dolgok. Jó, bocsánat, én csavart szaloncukornak néztem. Nem tudtam, hogy az emojik között van DNS. Mostantól ez csak DNS-eket kaptok tőle.
7: Karácsonyra rengeteg DNS-t kaptak. Senki nem érti.
5: Karácsonykor egy csomó szaloncukrot küldtem mindenkinek. Senki nem értette, hogy miért küldök DNS-eket.
7: Akartam is kérdezni, miért küldenek egy csomó DNS-t karácsonykor?
5: Érted? Hát karácsony DNS, teljesen egyedül. Az nem szaloncukor. Ja, hát DNS, hát miért nem írják oda a Jurassic Park, érted? Hát itt a dino meg odarak egy DNS, hát ezt tudom. És mi az első jel? Az egy svájci bicska?
8: Az a szúnyog, hát az van moszkító, az van benne a izébe, te a botjába az öregnek.
7: Na, hogy tényleg olyan, mindenkinek ilyen volt gyerekkoromban, ami van körömvágóló is.
5: Olyan, bicska, és ki van hajtogató belőle, hat körömvágó, négy kés, az a szúnyog. Van ilyen emoji, hogy szúnyog emoji.
7: Igen, és a srác, a harmadik, az nem egy felestízik meg, hanem az egy tudós.
5: Jézus Mária, úristen, jó, hát ebben a játékban nem én vagyok a legkényesek. Hát, cukor a DNS-te majom.
7: Nem látod.
5: De most tényleg föladják a Jurassic Parkot úgy, hogy odarak egy dino.
8: Hát miért nem így a föl?
7: Mert vagy a Jurassic Park, vagy a Boldog Karácsony T-Rex című film.
5: Igen, Karácsony T-Rex.
8: A múltra Júli látott valami dínos filmet, lehet, hogy az az.
5: De miért nem hagyják, hogy egy kicsit gondolkodjak? Miért kell mindent tesznek, hát, ilyen sekvélyéknek készülni?
7: Hát azt sem tudtad, hogy mit lát. Svájci bicska. Svájci bicska. Szaloncukor.
5: Szaloncukor, svájci bicska. Érdekes, ez melyik film?
7: Ez valami székely film lesz.
5: Miért kell mindent tesztet ilyen könnyűre csinálni? Szaloncukor, meg svájci bicska. De nem, most mondd meg. Hát le vagy nézve ezzel a teszttel. Berakja a dínót. Hát persze, hogy Jurassic Park. Mondom a következő. Ott van Jurassic Park. Drágám, a kölykök összementek, és Matrix lett volna még a megfejtés. Jó, mondom a következőt, figyeld. Van egy zsiráf, egy zebra, egy oroszlán és egy elefánt.
7: Madagaszkár.
8: Ez nem elefánt, te szerencsétlen, az nem, egy az, víziló.
7: Az a víziló.
5: Ja, bocsánat. Te...
7: Hallod,
5: jó, oké. Hát érted, ti csak gondolkoztok, nekem fel kell vezetnem ezt az egészet. Hát ez egy csomó energiát elvitt. Az egy víziló.
7: Az egy víziló, de amúgy lehetne bármi más is, mert úgy néz ki, mint bármi. Tehát az bármilyen állat lehet.
5: Egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy tapír.
7: Igen.
5: Tehát oké, ez Madagaszkár. De nem mondjátok rá ilyen gyorsan.
7: Mit csináljak az intelligenciámmal?
8: Mérhetetlen bámulatos filmismeretével.
7: Lassi. Mi ez az általános műveltség?
5: De ez tetszik, hogy ilyen kompetitívek vagytok, ez jó? Ez azonnal nyerni akartok.
7: Végre történik valami.
5: Igen, jó. Oké, Madagaszkár, elfogadtuk a Madagaszkár. Igen. Jó, Madagaszkár, oké. Na ezt én is tudom, van egy kosárlabda, meg egy pálmafa.
7: Ez nem kosárlabda, hanem egy röplabda. Az... Istenem, ez én nekem kell elmondanom neked?
5: Nekem az egy kosárlabda, meg egy röplabda. Vagy egy
7: újabb Tom Hanks filmre gondolsz?
5: Ez igen, ez, hát ez könnyű, ez amikor ugye a legjobb barátja lesz. Egyébként ez egy kosárlabda ez volt.
8: Nem... Kosárlabda volt, elnézést. Szerintem is kosárlabda volt.
7: De az ott nem egy kosárlabda.
8: Jó, akkor ez viszont nem az a film.
5: Jó, ne hallgatja a filmbe két óra.
7: Strandröplabda.
5: Strandröplabda, egyébként tényleg úgy néz ki, hogy strandröplabda, amikor talán a Molten felirat is rajta volt, nem?
7: Hogy, nem, az nem Molten volt rajta, mert úgy nevezte.
5: Wilson volt, persze.
7: Wilson volt, igen, és ez nem tud lenni kosárlabda, mert a Wilson az nem kosárlabda, hanem...
5: Számkivetett. Hanem számkivetett. Jó, ezek könnyűek, jó? Oké? és itt van vége a teszt. Ez olyan volt, mint egy ilyen hosszú előjáték, így felizgattak, de nincs befejezés. 8-ból 8 helyes válasz a kérdésből. Igazi filmfanatikus vagy, rajtad még az emojik sem tudnak kifogni.
7: Na jó, akkor...
8: Magyar filmet csináljunk meg emojiban.
5: Jó, tessék.
8: Okay. Tehát bármilyen magyar filmet, ami eszetekbe jut, mondjátok el az emojikat, és akkor próbáljuk
7: jó,
8: meg kitalálni, hogy mi a
7: egyet.
8: Film.
7: Jó,
5: mondok tessék, egyet. De csak okay. Emojikban mondjad.
7: Jó,
5: okay.
7: X, tudod, a piros X, amikor...
8: Igen,
5: van egy piros X.
7: Igen, egy koponya.
5: Koponya.
8: Piros X, koponya.
5: Ez egy magyar film?
7: Igen, és ennyi.
5: Piros X.
7: És egy koponya.
5: Van egy piros X.
8: Koponya.
5: Tehát még egyszer mondom, hogy piros X. Nem mondtam, hogy van egy piros X.
8: Kicsit sokat tömpre.
5: Kicsit beakadt ez a piros X. És van egy koponya.
7: Igen.
5: És ez egy magyar film.
7: Igen, és akkor még egy fektetett 8-as még mellé teszek, hogy könnyebb legyen nektek.
5: Fektetett 8-as. Hát. Piros X és a koponya. Hm. És egy fektetett 8-as, mint a végtelen jel, erre gondolsz? Aha. Piros X és a koponya. Mindenki nagyon csöndben van.
7: Még Koltai valamit. Robert?
5: Igen.
7: Sose halunk meg?
8: Hát
5: mondjuk egyébként...
8: De tehát nem,
5: koponya
8: nem
5: a, az X, hogy tehát nem a, mi nem halunk meg.
8: Nem a,
5: sose
8: halunk de meg. Nem a címét kell lefordítani, hanem a történéseket kell beleírni.
5: Igen, tehát... Hogy, de a sztorit kell leírni, mondjuk, nem a címét. Hát, de nem a... Szomszédokban, akkor berakok sok embert egymás mellé, és akkor az a szomszédok. Sose, mint az X, a sose.
8: Az a sose, a halál, sose halunk meg, örökké sose halunk meg.
5: Igen, az örökké meg a sose. Én este 8-ig ültem volna itt a sose halunk meg.
7: Figyelj, amúgy látod.
5: Neked este 8-ig.
7: Én fogom összeállítani az érettségi tételeket, csak mondom minden kedves hallgatónak. Na jó, de akkor tessék, mutasd meg, hogy kell csinálni.
8: Na, akkor fölteszel ugye egy gyémántot.
5: Magyar film?
8: Magyar film.
5: Gyémánt, igen.
8: De most ugyanazon megyünk, mint amit Eszter csinált, tehát a film címét kell elmagyarázni.
5: Jó, a film címe, igen.
8: Jó, tehát egy gyémánt, egy kis ajándékdoboz, és egy ember, aki öleli.
5: Gyémánt, ajándékdoboz, ember, aki öleli.
7: Kincsem.
8: Azaz, megvagyok.
7: Tessék.
5: Hallod?
8: Adj egy ötöst.
5: Komolyan mondom, föl se fogtam. Mi van?
8: Ez az fani!
5: Rája, hogy az ember öleli, hogy kincsem.
8: Kincsem, az enyém, én kincsem.
5: Figyelj, Zsűl, ha ezt ketten, miket bezártak volna egy szobába, szerintem mikor jövünk ki abból a szobából, Zsűl?
7: Jó, akkor mondok egy nagyon könnyűt.
5: Jó, várj, egy utolsó, egy reklám, gyorsan.
7: Jó, egy ördögfej és egy táncolós lány.
5: Egy ördögfej és egy táncolós lány.
8: És megint a címet magyaráztad. Ördögfej, táncolós lány.
5: Ördögfej, táncolós lány. Mephisto!
7: Ennél tetszett benni.
8: Tényleg a szobában maradsz.
5: Az, elmegyek egy üdöszűrésre, úgy érzem.
7: Sátán tangó.
5: Oh! Nézzük Anna tippjeit, jó? Tehát Anna is azt mondta, hogy ő 3 tippet adott, 3 külföldi film, tehát nem magyar film. Egy szívjel.
8: Igen.
5: Egy lányfej. Mondja, Anna, jól mondom, de ti is nézzétek, mert nincs ott a megfejtés, nézzétek.
7: Az elejéről lehagyta elég fontos.
5: Jó, az elejét lehagytam, mert nem merem mondani, mert már félek, hogy nem svájci bicska. Az elején vagy egy hajó, vagy
7: egy születés, ami torta?
5: Az egy születés.
7: Az a Titanic.
8: Hajó,
5: az
8: hajó.
5: A Titanic. Jó.
8: De hogy is ez a Pogány Madonna.
5: Hajó,
8: lány, szíve, fiú. Ez nem, Pogány.
5: Bújtoristán,
7: a Pogány Madonna akkor lenne, akkor ilyen egyházi gyerek lennének, lehúzva.
8: De nem, hát abban van a vitorlás, a tőkesúlyban volt a Pogány Madonna. Te.
7: Hal!
5: Akkor, jó, akkor az nem egy torta, meg nem egy vár, tehát akkor az
7: nem,
5: egy hajó.
7: Az, Titanic.
5: Az egy Titanic, egy hajó, egy fiú, meg szív, ez könnyű. Jó, igazad van, Feri, 1-0 a Pogány Madonna. Megyünk tovább. Balra tekerőjel a Magnón.
8: Igen.
5: Egy-két kéz, ami így oké jelet mutat.
8: Egy-két új.
5: Bocsánat, egy-két új. Mondom, hogy nem jó a szemem. Egy jobbra tekerőjel, 2 darab 8-as, és egy tűzjel.
8: Az anyja úristen.
5: Na, tehát egy jobb...
7: Tehát egy előre tekerő és egy hátra tekerő, hogyha esetleg a másos lenne itt még a rádió valaki hallja ezt a műsort. Tehát... Igen.
8: Oda visszatekerő.
7: Rewind and forward.
5: VV meg RR, vagy FF. Tehát egy visszatekerő, egy előre tekerő, közte egy új, egy kéz, ami egy V betűt mutat, 2 darab 8-as és egy tűzjel. Na tessék, mi
7: ez
5: a valami, film, amit Anna feladott?
7: Ez valami holokauszt filmnek tűnik nekem.
5: Igen, holokauszt film.
7: Hát a 8-8.
5: 8-8, tűzjel, előre-hátra teker, és egy kézjel, ami egy V betűt mutat.
7: Jaj, várjál, de már nem, ez nem lehet... Amúgy, ha most én nem tudnám, hogy miről szól az játék, azt gondolnám, hogy ez Lacinak az esti programja.
5: Egy kézjel, ami V-be tűnt, egy tűzjel és kettő darab nyolcas?
7: Addig keresed, hogy meg nem találod az, ami tetszik neki, egy kézjel. Nyolcas, a végén pedig tűz.
5: Aha. Szabad a gazda, Annánál, gyerekek? Szabad a gazda? Mi lehet ez? Egy előretek...
7: Játsd újra!
5: Egy előretek... Vissza a jövőbe!
8: Jó, milyen Anna? Jövő?
7: Én ezt, bizonyos korfelt nem lehet játszani ezt a játékot, és ez 40 év.
5: Nem láttad a vissza a jövőbe.
7: De én láttam vissza a jövőbe, de ez hogy jön ide?
8: De ez nem vissza a jövőbe. De az oda-visszaugrálás még csak oké.
5: A kettő darab nyolcas meg a tűzjelet, azt nem érte, pedig én mindent tudok a visszajövőbe.
7: A 88-ban jönnek előre, meg hátra, azért mondom.
5: Senki se jobb nálam a visszajövőbe.
8: A tűz, azt tudod mi? Az a villámlás, ami belecsap a templom
7: toronyba. De ez a villám.
6: 88 mérföldórás sebességgel kell menni, hogy átlépje azt
8: az
6: a határt.
5: Hogy életbe lépjen a fluxus kondenzátor.
6: Így van, ugye? Az 148 km per óra. Ennyi.
5: Engem senki nem nevezhet.
7: Nyuszinak.
6: Ez az,
5: Nyuszi vagy McFly. Új, de szeretem. Tegnapon megnéztem, hogy tegnap előtt a kettő ment. Az RTL 3 adta a kettőt. Képzeljétek, én leültem, és egy doboz jégkrémmel lineárisan megnéztem a visszajövőbe kettőt.
7: És engem miért nem hívtál meg erre a rendezvényre?
5: mert spontán rendezvény volt.
7: hát a két kedves
5: dolgot. És néztem, mondom, úristen, nézem a visszajövőbe kettőt tévébe. Jó, mondom a harmadikat. Jó?
7: Jó.
5: Egy lufi.
8: Egy lufi?
5: És egy bohóc.
8: Az a horrorfilm.
5: Ez a Stephen King, Igen, ez az Az.
8: Az.
5: Ez az Az című film, ez jó, azt mondjuk, szeretjük, ugye ez egy könyvadaptáció.
7: Ez a lufi, a bohóc, ez mindig lett, hogy Balázsnak az életrajzi filmje.
5: A lufi és a bohóc, ez a rólam szóló film. Jó, oké. Okay. Na mondok akkor még már. Még vevők vagytok egy kicsit? Akarjátok? Akarjátok? Oké? Okay. Azt mondja, hogy egy maszkos csávó.
8: Igen.
5: Tehát egy ilyen covidos
7: maszkos. Énekes.
5: Náragudj.
8: Jó, tehát okay. Covidos mackos.
5: És, tehát ha kimondom, akkor tudni fogjátok, az a baj. És egy bárány.
7: Bárányok hallgatnak?
5: Bárányok hallgatnak, így van.
7: Jó.
5: Egy hatalmas padlizsán.
8: Igen.
5: Egy Renault jel.
7: Ez eddig Rokko, a szombaton.
5: Rokko, visszavágy! Nem, ez most álltam.
7: Ez én a lovin. Igen. Kocsival mentem. Honnan tudtátok?
5: Az Ivar Mágnász című Rokko film. Jó, mondom, oké, a következőt. Jó, azt mondja, hogy egy nagy hullám. Uh-huh. Egy nagy hullám. Uh-huh. Egy ilyen visszaforduló nagy hullám.
8: Szörfös hullám.
5: Nagy
8: szörfös hullám.
5: Nagy szörfös hullám. Egy turbános fej.
8: Uh-huh. Szandokán!
5: Nem. Te az öreg búver, Szandokán. Hülye vagy, századforduló 1910.
8: Igen. És?
5: Igen, egyébként az is film.
7: Ez az a pi élete szerintem.
5: És a pi élete.
7: Ez az.
5: Egy csónak és egy tigris.
7: Igen.
5: Jó, mondom a következőt. Egy dinamit. Uh-huh. Egy ilyen robbanó dinamit. Vasmacska. Uh-huh. Figyelj, nagyon gyorsan kell mondani. Egy japán és egy amerikai zászló.
8: Ó, kincs, ami nincs.
5: Hát ez
8: szűri. Japán, bocsánat.
5: Egyébként nem rossz,
8: japán,
5: kincs, ami nincs.
8: Japán, Amerika,
5: Amulu,
8: és az öreg dobálta
5: a bombákat. Jó, de gondoltok egy háborús filmre. Háborús film. Japánok, amerikaiak, meg a dátumot bemondom, mert azt fejből tudom, de akkor már tényleg kitaláltok. 1941.
7: Jó reggelt, Vietnám.
5: Nagyon jó, de nem az. A japánok, hát egy szimbolikus japánok, ott léptek be amerikaiak a második világháborúba.
7: Az a romantikus film, az az
8: izé. Leszik a lényeg.
7: Rájárt az egész meg, mert...
8: Mazsinó vonal.
5: Pörhábőr. Hát a Pörhábőr. Nem láttad a Pörhábőrt? Gyönyörű. Az egy szép film. Sztori megvan?
7: Nem szeret az ilyen.
5: Kicsi vágott szemű ázsiaiak jönnek, belerepülnek nagy amerikai hajókba, Hawaii partjainál.
7: Izgalmas hangi.
5: Jó, mondom a következőt. Oké?
7: Oké.
5: Azt mondja, hogy... Egy farkas fej. Egy hold, aminek a fele sárga, fele fekete.
7: Partizán.
5: Gulyás Marci.
8: Hogy jön ide Gulyás Marci?
5: Egy szívjel, egy nő, és egy...
7: Farkasokkal táncoló.
5: Nem.
7: Hát táncosokkal farkaló.
8: Hold, fél hold.
5: Farkas és egy...
8: Jomurdzsák, fél hold.
7: Nem, az a film, amiben...
5: Igen.
7: Mi annak a cím?
5: Farkassá, vámpírá változnak, több rész is volt benne.
8: A
5: Twilight. Twilight, így van. Bocsánat, a Twilight.
8: Twilight.
5: Sorry, Twilight.
8: Jó. Kabrió autó, virágcsokor, egy nő, egy férfi és egy kötek pénz.
5: Meseautó. De szar meg!
7: De szar
5: meg!
7: Jó, tehát okay. Stoll András akkor egy sex idol volt.
8: Igen, sex idol?
7: Sex idol volt. Igen, és az Ónodi Eszter, hogy gyönkorizott. Igen. Igen, igen.
5: Az milyen
7: volt? Jó, akkor ez.
5: Oké, oké.
8: Okay, okay. De egyébként kedvenc filmet. Ha külföldi ugyanez a film, akkor micsoda?
5: Cabrio.
8: Cabrio, virágcsokor, egy csávó, egy csaj és pénz. Kedvenc filmet.
7: Fogd a nőt és fuss.
5: Cabrio, csaj.
8: Egy... Vivien király kisasszony!
5: Hát igen, micsoda nő!
7: Nem tudtam. A csizma hiányzott volna. A csizma kellett volna.
5: Jó, mert... Két bajszos csávó.
7: Rendőr akadémia.
5: Két nagyon bajszos csávó.
8: Nagyon bajszos. Okay.
5: Egy éjszakai sátorkép. Egy szív és egy hegy.
7: A Brokeback Mountain.
5: Így van, a két meleg cowboy.
7: Igen, igen.
5: Túl a barátságot. Tudod, hányszor megnéztem? Az egyik, cowboy én vagyok.
8: Jó, de ki a másik?
5: Ezt még nem döntöttem el, még nem találtam meg az én cowboyomat.
7: Azt tudod csinálni. Ezt megnéz mindig az alkonyatot, és utána ezt.
5: Igen, és a Brokeback Mountain-on mindig elbőgöm magam. Nagyon szeretem. Túl a barátságon a két meleg cowboy fölmegy a hegyekbe, rájönnek, hogy melegek, és hát ők itt kitagadják őket. Ugye 60-as évek Amerikája.
7: A verekedő szex tetszik benne?
5: Minden tetszik benne, nem tudom.
7: Szeretem ezt az oldalat, Balázs, az igazi.
5: Ez a Brokeback Mountain, így van, igen. Oké, okay, jó. Oké, okay, és akkor mondok még egyet. Figyeld, nagyon-nagyon jó, megőrülsz, annyira jó, figyeld.
8: Na.
5: Idős csávó, nyíl, kicsit fiatalabb csávó, nyíl, megint fiatalabb csávó, és csecsemő.
7: Benjamin Button.
8: Ó, be.
5: A Benjamin Button. Ugye Brad Pitt itt fiatalon hal meg, és öregen születik, ugye? Ez az az, hogy... Kérdezzétek, én sose láttam ezt a filmet egybe.
7: Jó.
5: Ez a megfiatalodó igen. Csávó, aki úgy él, hogy öregen születik. Ez nem az?
8: De az, az.
7: Jó, mondok én is.
5: Na tessék, igen.
7: Szőnyeg, majom.
8: Aladdin.
5: Nálam az előszobában.
8: Aladdin.
7: Ez Balázs hétvégi program.
5: Szőnyeg, majom, micsoda?
7: És a sapka, a kis sapka.
5: Ja, Aladdin.
7: Na, látod, ilyen
5: jó, jó, hát jó, most érted. Már. Hát most
7: jó, akkor cowboy kalap, ló és egy olajfúró torony.
5: Cowboy, és ez film?
7: Sorozat.
5: Cowboy kalap,
8: ló, olajfúró torony.
5: Olajfúró torony, Dallas.
8: Nem.
7: De.
5: Dallas.
7: Hát mi? Ebben mi a nehéz, Feri? Mi a nehéz ebben,
8: Feri?
7: Nem
8: a nehéz, de mondjuk a ló, már jártak lóval, de
7: hogy jártak
8: azért nagy autókkal is jártak.
5: Hát ott a Ray Krebs azért hajtotta a lovakat. Tehát, hát hogy...
7: Majdnem eltapost a Samantát egyszer.
5: Jó? Na jó, vagy gyerekek, én ezt órákig tudnám játszani, nagyon szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos fotelre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
3: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
5: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tárgyalják a pécsi költségvetést. Ma folytatódik a nemzetközi tánc találkozó. Szép őszi időre készülhetünk. Jó reggelt kívánok! Szeptember 17-én tárgyalja a pécsi közgyűlés a város 2026-os költségvetésének újabb módosítását. A változtatás technikai jellegű, elsősorban az év közben beérkezett pénzek és felmerült kiadások átvezetéséről szól. Egyértelműen kiderül a számokból, hogy továbbra is szűkös mozgástérrel gazdálkodik az önkormányzat. A módosítással Pécs idei költségvetésének teljes összege több mint 64,2 milliárd forintra nő, ami a legutóbbi módosításhoz képest mintegy 883 millió forintos, 1,3%-os emelkedés. Ez nem jelent ennyivel több elkölthető pénzt, többek között évközben érkezett támogatásokat és a korábbi évről megmaradt összegeket vezetik át. A Pécsi Nemzeti Színházban ma folytatódik a 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Magyar Állami Népi Együttes Gyökerek és Szárnyak című produkciója után a Kamaraszínházban a Transdance, Hermész és PB2 Company egy áttáncolt élet című előadását tekinthetik meg az érdeklődők a jubileumi tánc találkozó programján belül. November 8-áig nézhető meg a Pincehely című kiállítás Pécset. Pincehelyi Sándor 80. születésnapja alkalmából. A helyszín az M21 galéria Pécset. 6. alkalommal szervezi meg a Diverse Youth Network a Pécs Pride felvonulást, a Freedom of My Identity emberi jogi fesztivál záró eseményét. A felvonulás ma az Uránbányász térről indul. A szabadság nem tiltható be, ez az idei fesztivál központi üzenete. A felvonulás követően a Kossuth téren hangzanak majd el a beszédek.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Boly, Villány, Siklós összekötő úton, Siklós térségében útépítési munkákat végeznek, ez még eltart egy darabig, szeptember 20-áig. A munkaterületnél sávlezárás lassítja a forgalmat. Jó utat kívánok a Rádió 1-en. Ma változóan felhős idő várható Baranyában, és időnként már hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. A tegnapi csapadékosabb idő után ma már csökken a záporok esélye. Napközben legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A hőmérséklet a hajnali 9-14 fokról délutánra 22-24 fok közé melegszik fel. Az észak-észak-nyugati szél többfelé megélénkülhet, ma még erős széllökések is előfordulhatnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gyerekek, mondjátok meg nekem az, hogy van, hogy valaki bemegy egy Fóti Aldiba, és ellop 160 tábla csokoládét? Ezeket értitek? Hétvégi hír, hétvégi hír szintén. Nem mindennapi fogás miatt keres egy férfit a rendőrség, akit nem kaptak el, ő bement a Fóti Aldiba, és több mint 200.000 forint értékben csak és kizárólag csokoládét lopott, 160 tábla.
1: Hogy vitte ki?
0: Hát a 160 tábla.
1: Azért az...
0: Na, ha egy cent is egy tábla, azért az számold össze, hogy az mennyi.
2: Annyi nincs is a polcon.
0: Hogy vitte el 160 tábla csokoládét? Egyébként jó a szám, tényleg, annyi nincs kirakva a polcon. Nem néhány tábla édesség tűnt el, hanem 160 darab. Fél hatkor ő bement a Fehérkő utcai üzletbe, összesen 160 tábla Mozerot csokoládét pakolt össze. Hogyan?
2: De még itt az sincsen, mert hogy van kép az elkövetőről.
0: Kép van az elkövetőről, üres kosárral itt még jelen pillanatban.
2: Aki egy húzogatós kocsit húz maga után, tehát még csak az sincsen, hogy a gurulósnak az aljára beteszed, mint a kartontejet, és
0: igen,
2: akkor azt nem veszi
0: áthúzod.
2: És kitolja, hanem ez a gatyájába rakta be.
0: A férfi 120 tábla csokoládét, és további tejcsokit, és további 40 tábla étcsokoládét tett a bevásárló kosárba, fizetni azonban elfelejtett. Nem fér be, mert hogy nem kocsit húzott, ő egy sima kosarat fogott. Abban nem fér be 160 tábla csokoládé.
2: De hogy az és arról szól a ennyire... fáma, hogy viszi ki?
0: Nem tudják, mert itt van egy rendőrségi fotó, itt még semmi nem volt a kosarába. Gondolom, itt érkezik az űrge. Itt fényt kap,
2: igen?
0: És azt mondja, hogy oké, csoki. És belepakolta valahogy a kosárba 160 táblát, ahhoz azért nagyon kell logisztikázni. Ugye ez az a kosár, amit itt tudsz magad után húzni, tehát kicsit mélyebb és nagyobb, mint egy sima bevásárló kosár, de mégsem akkora, mint a kocsi.
2: Ha 160 darab csokoládét belerakok ebbe a kosárba, és mondjuk kimegyek annál a kasszánál, ahol éppen nincsen kasszás, hát azért ez feltűnő, tehát ezt rángatni kell,
0: persze,
2: ezt húzni kell, hát... tehát ez valakinek fel kell, hogy tűnjön.
0: Átjutott.
2: Nem tudom, hogy voltatok-e mostanában Aldiban. Láttatok-e, hogy mozognak a biztonsági őrök?
0: Nehezen. Nehezen dadogva.
2: Abból indulok ki, hogy ő fülön csípe bárkit.
0: Igen, de nem kicsi veszély. A megpakolt kosarat a bejárathoz vitte, majd onnan kihúzta, és áruval együtt távozott az üzletből. A rendőrség számítása szerint 200.000 forint értékben lopott csokoládét. Zseni, egyébként zseni a patán.
1: Se a pénztárosok, se a vásárlók, se a biztonsági őr ezt nem akadályozta meg, vagy hogy nem vették észre. Egyébként azt szokták mondani, hogy úgy kell csinálni, mintha ez tök természetes lenne.
0: Oké, hogy csinálod? Beállsz a kasszához, ott te kifizetsz valamit, hogy lássák, hogy te a kassza
2: egyetlen
1: csokit.
0: Mert hogy egyébként nem néznek át a kosaratba, hogy abból te mindent fölpakoltál-e a szalagra. Tényleg senki nem nézi meg.
2: De ha a kosarat kiviszed, tehát hogy ha kiviszed, nem is a kasszánál, hanem kiviszed az épületből,
0: kivieted,
2: akkor az bepittyeg.
0: Nem, szerintem a csoki nem pittyeg. Miért pittyegne a csoki? Alkohol szokott pittyegni.
1: A nagyobb értékű dolgokra
0: tesznek pittyegőt. Sima csokin szerintem nincsen pittyegő.
2: De hogyha kihúzta a kosarat, a kosár az bepittyeg, de hogyha fogom és kiviszem oda az előtérbe, azt ki kell pakolni. Tehát az is egy elég látványos aktus.
1: De nem a kosárra, nem pakolta. Kosárra húzta ki a kocsi.
0: Ő kihúzta, fogta, berakta a 160 táblát, ahogy nem tudom, hogy jön ki a kosárba. Átment valahogy a pénztáron, átjutott a biztonságon, és ő kivitte a kocsig. 200.000 forintbe lerabolta az Aldit, 200.000 forintnyi csokoládéba. Kivitte a kocsi a kosárba.
2: Mindegy, azért mondom, mert a kiáratnál van egy pittyegő, és a kosarat nem a csokoládét.
0: Nem pittyeg a kosár. Én számtalanszor kimegyek, és soha nem pittyeg.
1: Ma 35 kosara van otthon.
2: Én máshol tudja. Nálunk pittyeg a kosár.
0: Én megmondom, én hogy lopok.
1: Juli, veker le.
0: Hát veker, tudod, ott lopják pittyeg a kosára.
2: Ott én is pittyegek.
0: Ne haragudj, ez Buda.
1: Jó, tehát ott azért nem gondolják.
0: Igen, mi nem lopunk kosarat. Ti megeszitek a kosarat veker, én eltüzelitek.
2: Sőt, azt mondod, hogy visszaintegetsz, és azt mondod, hogy majd bedobom az árát.
0: De várj, kinetel nálatok pittyeg a kosár?
1: Hogy pittyeg?
0: Földjén vagy urukhályok vannak.
2: Ott pittyeg a
0: kosár. Azért pittyeg a kosár, mert valószínűleg nálatok sok kosarat lopnak.
1: Vagy mert te is lopsz, és benne van egy pittyegő.
2: Amikor meglátnak engem, nekem már saját kosarat adnak. Adjátok neki a pittyegőst. Szerintetek a csokilopós az belépett, és eldöntötte, hogy ma csokoládét lopok, vagy célirányosan ment?
0: Szerintem célirányosan ment. Ez nem ott kapsz fény 160 tábla csokira.
3: Tippelgessetek. Még tippelgessetek, én tudom a megoldást.
0: Már a csokinak?
3: Igen.
0: Ne várj, nálad pittyeg a kosár?
3: Nem pittyeg a kosár.
0: Nem pittyeg a kosár.
1: Normális helyen laksz.
0: Veletek mi van ott Mordorja? Mordor sötét.
3: De nem lehet, hogy a pacemakeret?
0: Múrja bárhelyben.
2: Amit lehet visznek. Kosarat, csokoládét, bármit.
0: Ahogy áttolod a kassza előtt a kocsidat, azt mondják, a kasszásnál automatikusan kapcsol a kosárra irányított kamera. Wow, ezt én nem tudtam. Ti tudtátok, hogy alul van kamera? Hát akkor nem fog lopni.
3: Mi? No,
0: átszolod a kassza előtt a kocsidat, igen. Tehát ugye alul nem teszed fel a szalagra, alul áttolod, a kasszásnak automatikusan kapcsol a kosárra irányított kamera.
3: Ja, hogy fölül, ami föl van szerelve a szertartó.
0: Vagy neki van bent egy kosár, nem fölül, hanem lehet, hogy alul a futószalag alulról föl van rakva egy kamera, hogy te ne tudd átvinni a cuccot. Tudtátok, hogy ott van kamera?
2: De egy kisnövésű alkalmazottnak van két lyuk kiváltva, egy kukucskák.
0: Hibolyá, lopják a csokit.
2: Én itt valamit látok. Na, mi a megoldás?
3: Nem, de nem akarom elmondani, tényleg tudom a megoldást.
0: Nem, rájövünk, várjál. Aldinál, Lidlnél már a kasszánál van kis kamera, akkor itt van.
3: Persze,
0: ami a fönt felé van irányítva, azt nézi, hogy mi van a kosárban. Tehát valószínűleg régen sokan loptak úgy, hogy fölpakoltak valamit a szalagra, alul áthúzta a kosarat, az tele volt, a biztonságőr látta, hogy fizet, de alul kivitt egy csomó mindent, amit nem pakolt föl a szalagra.
3: De azért milyen játék ez, nem? Hogy mindig tulajdonképpen
0: mindig van
3: ki
0: valami
3: kell
0: úgy.
3: Játszani ezeket, igen. A borzasztó.
2: Ki figyelte, hogy mikor van kisebb forgalom? Vajon az ilyen az előre megy, és csetterep szemlézik?
0: Ezt el tudom képzelni egyébként simán. Azt igen, 200 000 forintnyi csokoládért simán terepszemlézze. Az hogy sok.
2: Délelőtt, azért 200 000 forint. Kevesebb az alkalmazott, nem tudják annyira figyelni. Most Jolika ül bent a kasszában.
0: No, oké, de azért várjál, de azért 160 tábla csokoládé, az megtölti az egész
3: kosarat.
0: Az
3: mennyiség.
0: Az mennyiség, az feltűnik mindenkinek, hogy az húzott ki magad után.
2: Le kell szedned az egész polcot. Én körülnéznék a környékbeli aluljárokban, mert általában odáig jutnak ezek, és ott szokták árusítani. Uh-huh. Ott kell őt fülön csípni.
0: Az simán lehet. Azt mondják, hogy a megoldás, hogy a csokinál van egy nyereményjáték, a legnagyobb esély az összes csokit megveszed. Kinézed a kódot és beküldöd, a nyeremény a tiéd.
3: Willy Wonka, persze. Mint a Willy Wonka, persze.
1: Megrendelésre csinálod, tehát van dílered, aki átveszi, van egy nem tudom, egy büfés valahol, vagy egyesével elkezded árulni az interneten, hogy a most a 400 forintos Lidli csoki 200
0: nem, évihető. A mennyiség alapján ez valamilyen megrendelés.
3: Vagy egy kis boltba végezte.
0: Vagy egy kis boltba végezte, igen.
2: Én aluljáróban keresném az elkövetőt. Egyébként azt szokott lenni, hogy ilyenkor ott lemész az aluljáróba, és akkor ott vannak kirakva ilyen papunt.
3: Csoki,
0: aha. Azért ez jó, gyerekek, mert itt nagyon sokan írják, hogy hányszor tolták ki a gyakorlatot, hogy egy zsugor víz volt alul, akkor ezek után óvatosan. Tehát ugye fölraksz egy ásványvizet, alul meg van a két rekesz ásványvizet, kamera van. Úgyhogy jó. Oké, önkiszolgáló kassa, tessék.
2: Az bonyolultabb, mert hogy ott mindig van egy ember, aki
0: igen,
2: csak a
0: jobban figyelik.
2: Mi ez? Blankettával lenged ki, tehát hogy ott nem tudsz bármit kivinni.
0: Na de ott tudsz egyet kifizetni, a többit nem rakod föl mérlegre.
3: Hát azért az mennyiség, azt azért tényleg figyelik, tehát azt azért onnan művészet úgy kivinni, hogy ekkora mennyiséget.
0: Én azt hiszem, az önkiszolgáló kasszában, hogy eleve az a prekoncepció, hogy tolvaj vagy. Nem? Tehát, hogy ha ön

0: ugye nem nyílik ki a fotócellás ajtó, ki akarsz menni a boltból, hiszen bejáratnak igen. hívjuk. De ha valaki bejön, ő azon ki tud menni. És ő ott tolta ki a csokoládét.
1: Ja, tehát ő visszament a bejárathoz.
0: Igen, akkor, ennyi. És visszafele kísérte.
2: A kijárat az, ugye az közös, tehát az automatikusan nyílik, igen. tehát csak vissza kell.
1: Esküszöm, ők egy hülye csávó, fura nem jutna ez eszembe,
0: hogy hát, így nem vagy tolva.
3: Hát mert nem jár nem erre az agyat, hát persze.
1: Nem így lopja.
0: Nem műsorvezet, emlékeztetnél.
2: De kérdezd Annát is, hogy továbbképzést tartják.
1: Vissza a bejárathoz.
0: Bejárathoz vissza.
1: Halljátok, hallgatok. Hát vissza kell menni a bejárathoz. Hát normálisak vagytok, kimentek a kijárathoz.
0: Breaking, breaking, mindenki menjen oda.
1: Most menjetek be az agyba.
0: Biztonsági őrök a bejárathoz.
1: Aha, mert és hol áll a biztonsági őr? A kijáratnál.
0: A kijáratnál.
1: Hát a csáv, hogy Al Capone. Lerabolt őket csokoládéval, kiment a bejáraton. És nem csipog semmilyen.
2: Hát ott nem csipog semmi.
1: Kivéve kerle, tudjuk.
2: Egy fáradt géphang bemondja, hogy kérjük, minden esetben a kijáraton keresztül hagyják el az épületet. És csak egyrészt meg szalad a 160.
1: Igen, és háttal ment, hogy ne legyen feldűnő.
2: Egy ilyen csokitól vagy? Ő vajon, nyilván nem ez nem a lakókörnyezete, tehát nyilván nem oda jár általában bevásárolni, tehát átmegy mondjuk egy másik kerületbe. Megtalálják ezt az embert
1: nem valaha? Szerintem eszünkbe nem jutna, hogy milyen ellátási láncok vannak, meg ő ezt hogy adja el, és a kispesti aluljáróba, meg a kisboltokba, meg a 0-24-es éjjel-nappali bők, ez aztán bemegy, és simán el tudom képzelni, hogy kínálja féláron, negyedáron. 1000 fontos csoki, 800 fontos csoki, 200-ért izé kiszór 10-et ide, éjjel-nappaliba 10-et oda, hát gondolod, de féláron van.
0: Nekem meg lenne a büntetése azonnal, tehát hogyha én lennék, tehát megfogni, és akkor utána betenném a csokoládégyárba.
2: Véresre verni.
0: Valami, nem, dolgoznia kellene. Tehát ezt az árat, amit ő ellopott, ezt mondjuk azt mondom, a háromszorosát, egy 600.000 forintot ledolgoztatnék vele futószallag mellett kőkeményen.
2: Aha. Azt hittem, sokkal
0: radikálisabb. Pakolna csokoládékat.
1: Hát ránézésre dolgozott ő már futószalag mellett. Azért
0: én is azt tehát, gondolom. Van, igen, azt mondom. Csak egy bévés ruhába tette.
2: Onnan is jöttek képletek.
1: Tehát volt, hogy már mindenhol, igen. Aldis vagyok, az ilyen lopások mindennaposak a boltokban, a bejáraton és a vészkijáraton viszik ki az árut. Vészkijárat, azt sem tudom, hol a vészkijárat. Vészkijáraton kiviszi az árut.
3: És ha például olyat lop, amin van a pittyegő, mert a csokin valószínűleg nem volt. Tehát ha mondjuk italt lop, és a bejáraton megy ki, ott nézi a csipogót.
0: Igen, igen, abszolút.
1: Drága tolvaj hallgatóim, tudjátok már rutinosak.
3: Rutinosak vagytok ebben.
1: Írjátok meg nekünk, hogy a bejáraton viszek ki egy 20.000 forintos viszkit, az vajon becsipog-e?
3: De a kijáraton biztos, hogy van a csipogó kapu, de a bejáraton, hát minek lenne, hiszen ott még csak bejössz.
2: Ilyenkor van valamiféle eljárás, számon kérik mondjuk a biztonsági őrt, hogy hol volt, vagy az aznapi kasszást, vagy az aznapi.
1: Én el tudom képzelni, hogy valaki leverik. Én el tudom képzelni, ezt valakin behajtják. Akár az ott dolgozókon, vagy a pénztároson, vagy a biztonságőrön, vagy a cégen, aki biztosítja az Aldit. De azért ez sok, tehát 200.000 forint értékű áruval kisétálni, azért az sok.
2: De rohadt csokitól vagy, te szemét.
1: És elég nagy hiba. Tehát, hogy jó, de azért mondjuk meg őszintén, ezek az Aldiba, Lidlbe azért leszázalékolt félvak, lábamputáció előtt álló, aranyos...
0: Nem azért, nem.
1: Idős, hát, de, most komolyan most mondom, tehát tudnia kéne utánam, hát nem ért. Tehát,
0: jó,
1: azért,
0: hát nyilván nem tehát, egyetemi docensek
1: tehát
0: vannak.
1: Tehát nem a Mr. Olimpiák állnak ott, nem szegények.
2: Én szoktam azt mondani annak, hogy nem, azért nem, de most konkrétan múltkor lesprinteltem a biztonsági őrt, úgy mentem.
1: De miért üldözött?
3: De miért kellett futni előre? Ugye, hogy lopsz?
1: Loptam három kinder csokit, lesprinteltem.
2: Annyi volt, ezért hogy elsitáltam mellette, hát és azt hiszem, hogy meg fog halni.
1: Ilyenek,
2: nem kapott levegőt. Tehát, ha ő neki kellett volna engem üldözni, soha. Életben nem kap el.
1: Hát nem, azt tudja, hol van.
2: Utána se tud nyúlni.
1: Oda, persze,
0: hát most, érted, ennyi pénzért csoda, hogy van ott ember, én szerintem ők nagyon csekély jövedelmet hogy visznek haza. Hogy úgy mondjam.
1: Tehát hát csak akkor ne verjék le akkor... rajta, hát nem látja a bejáratot, az a kijáratnál áll.
0: Na de, hát ezt nem tudjuk.
2: De ha nincsen funkciója, akkor minek van?
1: Tehát, azért féljél tőle.
0: Élelem
2: ja,
0: kell.
2: Ja, éltőle, azt... Na, jó.
1: Hát megjegyél, jó? Megjegyél, tényleg.
2: Biztonsági úr. Akkor most nem lopok.
1: Igen. A cuccokat a lengyel piacon vették át, ez Ricsi, de nem tudom, ez mit jelent. Simán lehet egyébként. Piaci értéket.
3: Piacok, csomó. Viszont.
1: Azonnal eladod.
2: Ja. Most 8 általános végzett biztonsági őr, az sokat ér, de most nem az iskolázottságon
1: inkább
2: van a hangsúly.
1: Fizikum.
2: A fizikum
1: inkább
2: az a lényeg.
1: Hát, igen.
2: Nem ez a baj.
1: Nem rándul, ha lopni akarnék, nem rándulna görcsbe a gyomrom az ott áldogáló Aldis, Lidlis biztonsági őrök.
3: Hogy hú, de utolér.
1: De ez amit a bankokban is áldogálnak ezek a 70 és 80 közötti
0: hát
1: szemüveges, fegyver nélküli, kicsit diszkréten elhízott, finoman leszázalékolt, aranyos ilyen 78 éves nyugdíjas bácsi. Hát azért nem szarom össze magam, ha bankot akarok rabolni, de azt gondolom, hogy nem ő a fő ellenség.
2: Mire kicsatolja a tokját?
1: Nincs nála semmi nincs nála.
2: Tegnap, megint beszorul.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
3: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9.990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
7: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
8: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
9: Nagy kerárás napok a Hanza Italházban. Szeptember 10-én, 11-én és 12-én 3 napon át minden vásárlónk nagy keráron válogathat a prémium italok, üdítők, édességek, snackek, tartós élelmiszerek és vegyi áruk széles kínálatából. Pécs, Észak-Megyer dűlő 6/5. Hanza Italház. Kis és nagy kereskedelem.
10: Új BYD? Akkor most jár hozzá az extra! A BYD Schneider Autóháznál most akár 400 000 forint értékű BYD tartozékcsomaggal lehet a tiéd az új BYD, modelltől függően. Válasz elektromos vagy plug-in hibrid modellt, és keresd a BYD Schneider Autóházat Pécsen, Zalaegerszegen és már Kaposváron is. BYD Schneider Autóház. Most még több jár az új BYD mellé.
11: 10 éve futunk együtt a jó ügyért. Idén ősszel újra vár az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünnepeljük a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülünk. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss velünk a Holcim Királyegyházi Cementgyárától, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sportesítését. eszköz vásárlását. Nevezz szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás.
12: Beiratkozás a Fordan Tánc Klubba. Pap Viktor és Major Laki Ágnes klubja minden korosztályra gondolt. Aprok mini roki, akrobatikus rock'n'roll, street dance és mindez csak havi 8800 forintért. Szeptember 13-án vasárnap 2-kor kinyit a Fordan Tánc Centrum mindhárom terme. Az ingyenes nyílt napon próbáld ki magad.
1: Reklámot hallottál.
13: Magyarországon csak a Rádió 1 tudja, mi kell a hallgatóknak.
14: A legjobbak vagytok, Rádió 1.
13: Mert önök megmondták.
14: Megérjenek, olyan jó ez a rádió.
13: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
15: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Támogatása 150 lóerős dízel üzemű gépkocsikra. Kárász napi programok a jótékonyság jegyében. Az utcán raboltak ki egy férfit Siklóson. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 000 forint kompenzációban részesülnek, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter azt mondta, ezen dízel autók tulajdonosai szeptember, október, november és decemberi hónapokban havi 5 000 forint, tehát decemberig összesen 20 000 forint támogatást kapnak. A kormány ezzel kompenzálja a magyar családoknál jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. Az érintetteknek ehhez nem kell kérelmet benyújtaniuk. A NAV adatbázis alapján a magyar államkincstár automatikusan a RAB bankszámlára utalja a támogatást, amelyről a tulajdonos a gépjármű adót befizeti. Az utcán raboltak ki egy férfit Siklóson, a rendőrök őrizetbe vették a feltételezett elkövetőket. Egy férfi tett feljelentést a rendőrségen, mert szeptember 7-én este Siklóson kirabolták az utcán. A rendőrök a széleskörű adatgyűjtésnek köszönhetően hamar azonosították a feltételezett elkövetőket, és már másnap előállították a 26 és 28 éves helyi férfit. Szeptember 19-én a rockzene és a motorok, 20-án a sütemények és a kárász napi programok kerülnek a középpontba Kárászon. A kétnapos rendezvény jóval több egyszerű szórakozásnál. A szervezők most is, mint már az elmúlt években is, támogatják a Pécsi Gyermekklinika betegeit. A jótékonysági kezdeményezés 7 évvel ezelőtt indult el. Ismét irodalmi séta indul a Zsolnai negyedben, a gyönyörű parkban a műemlék épületek és az árnyas fák között az irodalmi alkotások kíséretében járják be a történelmi helyszínt.
17: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
16: Megsüllyedt a burkolat Sásd és Vásárosdombó között. Egy szakaszon mindkét irányba útszűkületre kell számítani. Jó hosszan tart majd ez a munka egészen decemberig. Jó utat kívánok, balesetmentes közlekedést a Rádió 1-jel. Ma változóan felhős idő várható Baranyában, és időnként már hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. A tegnapi csapadékosabb idő után ma már csökken a záporok esélye. Napközben legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A hőmérséklet a hajnali 9-14 fokról délutánra 22-24 fok közé melegszik fel. Az észak-észak-nyugati szél többfelé megélénkülhet, ma még erős széllökések is előfordulhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
19: Tudjátok, mi az a geogesszür? Jól mondom?
20: Mi? Várjál, ugye a geocaching az, amikor kimész Igen. a természetbe, sétálgatsz, valaki elrejt valamit, koordinátád van, megtalálsz, örülsz.
19: Igen.
20: Igen?
19: Most egy magyar fiú ebbe világbajnok lett.
20: Hú, de jók vagyunk.
19: És gondoltam, hogy megnézem, hogy ez miről szól valójában. Debre Szabolcs lett ennek a sportágnak a világbajnoka.
20: Még egyszer, mi a sportág?
21: Geogesszor.
19: Van egy R betű a végén, de nem tudom, ez mit jelent egyébként, vagy miért van az ott a végén. De hogy miről szól a dolog? Debre legyőzte Blinkit.
20: Isten, de nagy!
19: Legyőzte Blinkit.
20: Várjál, Debre a mi fiunk.
19: Debre a mi fiunk. Debre Szabolcs.
20: Kéne ki a Ginkli.
2: Ginkli az korábbi világbajnok.
19: Korábbi világbajnok, aki bejutott a döntőbe. És... miről szól a játék? Ugye azt mondom, hogy e-sport, akkor mindenkinek az jut az eszébe, hogy neked itt majd fociznod kell, vagy lövöldöznöd kell, vagy nyomkodod a konzolt.
2: Ne, bocsánat, közben megérkezik, Geogesser.
19: Geogesser, bocsánat. Jó, én ezt mondom, Geogesser.
20: A Geogessingből, ha kiindulunk, akkor itt konzollal sétálsz az erdőben.
19: Nem erről van szó.
20: Nem. Vagy akkor otthon ülsz, és mint egy videójátékban sétálsz az erdőben.
19: Nem.
20: Erről sincs
2: szó. Valamit gondolom találgatni.
19: Valamit találnod kell, ugye, vagy ki kell találnod. És ez arról szól, ez egy játékból indult, ugye ugyanolyan eljátékból, vagy konzolos játékból, és világbajnokságot belőle megőrülsz. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy mutatnak neked egy valamilyen hát térképbeli tájat, ami lehet sivatag, dombság, mert tököm tudja, hogy mi.
2: Egy street view.
19: Igen. Street view.
2: Street view. Tehát ugye járják ezek a Google-os autók a világot, és mindent lefotóznak.
19: Igen,
2: ugye?
19: Ez lehet utca, ez lehet földcsúszamlát, ez lehet egy fáspart. Neked pedig az a feladatod, figyeld, megőrülsz. Mondd meg, hogy hol van. Komolyan mondom, ez a világ, ez elment mellettünk, gyerekek.
20: De és mekkora részletet mutat?
19: Ott játszik Blinky. Figyeld, ott játszik Blinky. Blinkynek mutatnak Kanadából, Amerikából különböző részleteket, de a részletet úgy képzeld el, hogy egy utca. Egy tópart.
20: Hát és már van szurkolótábor.
2: De nem, hogy szurkolótábor, hanem egy MVM dómnyi ember ott áll és csápol.
19: Felfoghatatlan a maga a játék. Ennyit tudtam levenni belőle így nagyon nagy vonalakban. És neked pedig az a feladatod, hogy kitaláld, hogy ez hol van.
2: Na most nem ám úgy megy, hogy csak úgy rámondják, hanem hogy vannak apró kis jelek ezeken az utcaképeken, ami alapján be tudod azonosítani nagyjából a tájat.
20: Tehát mondjuk egy rendszám? Vagy?
2: Nem.
19: Ne, igen, egy kanadai rendszám. Kanadai egy magyar rendszám, és van itt egy blaharúzatér. Igen, ez egy ilyen, tulajdonképpen úgy lehet lefordítani, egy ilyen földrajzi online játék. Találd ki, hogy hol vagy a világban.
20: Állj, hát nézd már meg.
19: Csak muta, figyelj.
20: Egy repet utat.
2: Egy balkanyar.
20: Balkanyar, két oldalt fák. Hát ez bárhol lehet.
19: Állj meg a képe. Itt a kép, állj meg. Figyelj. Neked van lehetőséged egy kicsit belemozogni valószínűleg.
2: De csak már a döntőben.
19: Mehetsz, mint a Google Street View-on, előre-hátra 50-50 métert, és meg kell mondanod, hogy egy balkanyar fákkal, oszlopokkal szerinted nagyjából hol van. Egészen durva, melyik országban, melyik városban, vagy éppen egészen pontosan melyik ponton jársz. Hol kell? Figyelned kell az útburkolati jelzéseket, figyelned kell a
20: tárlákat,
19: a növényzetet, az építészetet, a villanyoszlopokat, melyik oldalon közlekednek, azt is meg tudod nézni, de ezen nincs semmi, csak egy nyambat madár. Nincs,
2: ez egy rohadt két oldalon. Fák, egy aszfalt. Igen. Nincsenek semmilyen tájékozódási pont.
19: Semmi. Blinky azonnal megmutat, hogy hol vagy, fogalmam nincs, hogy minél több közelebb jársz a helyszínhez, le kell tűzned egy tűt, minél közelebb jársz a helyszínhez, annál több pontot kapsz. Ezt érte meg egy magyar srác, és ebben lett világbajnok. Mi van?
2: Mondjuk az Eiffel-torony, a háttérben kicsit árulkodó.
19: Az Eiffel-torony háttérben viszonylag nagy segítségért. A Notre-Dame azért nagyon nagy segítség.
20: Ez teljesen beteg gyerekek.
2: Ezek az emberek egész nap ülnek, és Street View felvételeket nézegetnek, és akkor így megtanulják.
19: Hogy készülsz erre föl? Mennyit kell ehhez Google Street View képeket nézned? Hogy lett ez a srác világbajnok? Majd felhívjuk, megpróbálunk vele beszélni.
2: Egyáltalán miért csinálsz ilyet?
19: Egyáltalán miért játszol ilyet?
20: Valószínűleg nem volt pénze kirándulni, nem volt pénze menni, és azzal fújta ki az orrát a dolognak, hogy elkezdte nézni a Street View képeket. Hogy jaj, de szép ez is, az is, és onnantól kezdve már megvagy.
19: De honnan vagy meg? Tehát ennél a jobb kanyarnál honnan vagy meg? Hát mondd már meg nekem, mennyire vagyunk mi lemaradva? Hogy vagy meg ennél a jobb kanyarnál?
20: Oda nézd, hát megy előre.
19: Mehetsz valamennyit, mehetsz előre vagy hátra, igen. Azt hiszem, amit a Júli mondta, hogy a döntőben már mehet, és ugye nyilván, ha fölbukkan valami a Street View képen, akkor te tudsz magadnak egy kicsit valamilyen infót összeszedni.
20: Na hát például, ha van már felirat, akkor tudod, hogy mi a nyelvterület.
19: Hát igen, ha van felirat.
20: De ott találta az egyik izék, lement ott, nézd meg, az izétáblát.
19: Tehát a kérdés, hogy ugye mennyit mehetsz előre, mennyit mehetsz hátra, nem tudom pontosan a szabályokat, de hogy azért Google Maps térkép alapján...
20: Ne szórakozz, oda néz, leteszi a pontot, hogy melyik kanyar.
19: melyik kanyar, és leteszed, hogy Ekvádor-Kolumbia közepén, valahol az Ekvádor-Kolumbiai határon, van egyébként az óceán mellett, kicsit közelebb az ekvádori részhez, mint a kolumbiai határoz, és te leszúrod oda. Mennyi idő alatt szúrnád le te oda a képet?
20: Hát soha az életben! Viccelsz!
2: És aki közelebb van, és nézd meg ilyen pár száz métert.
19: Minél közelebb vagy, ugye annál többet kapsz, hihetetlen hype a döntőben, iszonyatosan sok ember, stadionban állnak az emberek, és drukkolnak annak egyébként, hogy Blinky megnyerje mondjuk az elődöntőt.
2: Vagy Debre, ugye?
19: Tessék? Vagy Debre. És ebben lett egy magyar világbajnokunk.
2: Én rossz helyen fordulok le Vekkerlén, és eltévedek. Ezek mit csinálnak?
19: Lekapcsolom, azért érted, neki megyek a falnak. Igen. Oké, tessék, milyen jeleket néznétek? Oké, most ne nézzétek. Mit tudsz nézni?
20: Növényzet az első, mert azzal már körülbelül tudod, hogy észak, dél, van sivatag, nincs sivatag.
2: Na, de ha pálmafát látok, akkor abból mit? Hát itt növényeket lehet, pálmafát látok.
20: Hát, hogy például Észak-Amerika, Kanadában nem keresgélsz.
2: Valószínű. Oké.
19: Na, de egész Ázsiában tele lehet minden pálmafával. Mondjuk, tehát Indonéziától, Tájföldön keresztül. Oké, mit nézel még? Most leülünk hárman Blinkivel döntőzni. Tessék, Júli, mit figyelsz?
20: Hát megütöm Blinkit.
2: Van-e az útszélén Fornett is? És ott van-e Balázs? Mert akkor London.
19: Én néztem a döntőt, egy sima rögzített utcaképet láttak, arról kellett tippelni, egy utcaképről. Oké, megnézed a rendszámot, nem látsz rendszámot. Megnézed az autókat, a típusát?
20: Hát,
19: megnézném a közlekedést, hogy melyik oldalon parkolnak, jobb vagy bal oldal, de fél világ jobb oldalon közlekedik, tehát semmi nem derül ki belőle.
20: Semmit nem segít.
19: Felfestéseket kell ismernem, az segít, hogy mondjuk Dél-Amerikában mások az útjelek, mint Amerikában máshogy festenek, más festéket használnak.
20: Az információs táblákat nézte itt mind a két versenyző, tehát hogy milyen városok vannak föltint.
19: Az már nagy segítség, ha látok egy, mit tudom, egy koszamui tábla, Tájföld, koszamui.
20: Igen, de valószínűleg azért nem a koszamui van kiírva, hanem valami abszolút jellegtelen kicsváros táblát látsz.
2: Figyelj, nagyon durva, azt írja a cikk, hogy pontosan tudják ezek a versenyzők, hogy például hogy néznek ki a guatemalai útelválasztó jelek.
19: Felfoghatatlan.
2: Hogy néznek ki Namíbiában az útjelző táblák? Tehát, hogy minden országnak megvan a saját apró jellegzetessége, sok kis apró jel, és akkor ennek alapján tudod összetenni, hogy hol vagy.
19: Namíbiában valószínűleg a zebra, most nem azért, mert hogy ott zebra van, hanem...
2: A zebra. És az
19: reggel. Tehát nem egy kék tábla, fehér csíkokkal, fekete emberrel, ami nálunk. Tehát, hogy valószínűleg tök más a zebra, igen. És azt mondják, hogy olyanokat is néznek, hogy például felnéznek az égre, és hogy áll a nap, vagy hogy honnan jön a fény, mert ott tudod az északi vagy a déli féltekét. Tehát, hogy megnézi a napnak az állását, és akkor az északi féltekén vagy a déli féltekén. Ha a nap északon van, akkor a déli féltekén jársz, Ausztrália, Dél-Amerika. Ha a másik oldalon, akkor a másik észak. Féltekén. Aha. Szerintem beadnának neki. Mi most kapnánk egy ilyen képet? Kivennénk a döntőbe, vegyék egy képet a döntőből, Zsülcs.
2: Nem tudom, mit csinálj. Budapest egyetlen pontja, de egy nagyon jellegzetesre, tegyél már ki minket.
19: A Lánchídon. Azért csak megmondanák, érted? Egy Blinky játszik, nem tudom hova, álljunk már meg egy pillanatra. Te tudnád, hogy az a kenyai, a szenegáli rész, a brazília, az afrikai vagy az ausztráliai részre menni? Fél, megőrülsz, hogy ezt hogy csinálják.
2: Az argentin benzinkutak színvilága is egészen eltérő. Úgyhogy ezt így tudhatják.
19: Ha éveket töltesz ezzel, és nem is utazol, akkor azért valami megmarad a Street View-n keresztül. Tehát például ilyenek tényleg, hogy néznek ki a dél-amerikai benzinkutak. Tök jellegzetesek, voltam többször forgatni, nem tudod semmivel összehasonlítani, se az észak-amerikai, se az európai benzinkutakkal. De azért egy pálmafáról én azért nagyon nagy bajba lennék. Nem? Tehát, hogy azért arról nem mondod meg. És ebből van világbajnokság, és ezt megnyert egy magyar csávó. Hát nem mondd, hogy nem hívjuk őt föl a héten.
2: Hát
19: nem beszélünk vele.
20: És hívjuk ki.
19: Igen.
20: Azt is nézik, hogy milyen antenna árnyéka van a Street View autónak. Mert abból is tudod, hogy merről süt a nap. Beteg.
19: Mit néznek?
20: Hogy milyen... Ugyanez, mint amit mondta, hogy fölnézel, hogy merről van a nap.
19: Ja, és ő ránéz az autóra látja az árnyékot.
20: Ha néz, és akkor abból rakja össze.
19: De milyen kicsi szeletét ismered a világnak, abban az univerzumban, mint te mozogsz. Én akkor mindig arra jövök rá, hogy mennyi minden van még, amivel nem is találkoztunk. Mennyi játék, mennyi verseny, mennyi világban. És nem tudtam, hogy ez létezik, hogy csávok leülnek és Street View képek alapján világbajnokságot rendeznek.
2: Ti nézitek egyébként, hogyha nem tudom, bárhova el kell mennetek, akkor rákerestek a Street View-t?
19: Életemben nem kerestem még Street View-ra. Soha.
20: Mivel én szervezem a túráinkat, én végig szoktam nézni.
19: Ha motorozok, megyek a Feri után.
20: Ugye, tehát, hogy itt azért...
19: Ha nyaralok, megyek a család után.
20: Igen.
2: Valaki menjen elől, az a lényeg.
19: Gyerekek biztos tudják, hogy merre kell menni, megyünk utánuk. Balatonon már a fix helyeket megtalálom, tehát igazából nem. Azért templomokat is néznek, mert az is sok mindent elárul, hogy milyen földrészen vannak. Figyelj, megőrülsz.
20: Talajszíne, forgalom iránya, növényzet. Ilyen. Ezt egyébként egy csomóan játsszák gyerekek, csak mi vagy?
19: Felfoghatatlan népszerű. Júri, a talajszínével tessék, mennyi ideig bíbelődnél a talajszínével?
2: Hát hogy ez most mindenki van égve.
19: Ezt megmondanád, hogy ez a magyar alföld.
2: Most kimegyek az alföldre, én azt mondom, hogy ez valami sztyeppe valahol, Üzbegisztánban. Hát mit mondasz meg? Hát minden sárga ki van égve. Hát ez mitől magyar?
19: Most tessék ott egy kép. Na tessék, ott van jobbra egy kép, ugye? Tehát oké, látjuk nagyjából, hogy hol. Tehát látok egy korlátot, látok egy esőerdőszerű valamit, látok jobbra zöld felületet, és látok nagyon messze ott valami jobboldali táblát, ami lehet, hogyha elindítom a videót, még egy kicsit bele tudok nagyítani. És látok egy piros autót. Na?
20: Na, ebből legyél okos.
19: Ebből mondd már meg, hogy ez Ekvádor, és nem tudom, Kolumbia határán valami.
2: Akkor szedjük össze a nagyon jellegzetesen magyar felismerhető tájékozódási pontokat,
19: jó,
2: mint...
19: Sanyi fekszik a földön, igen, balra.
20: Igen, és szebb fekszik. Új kígyós.
19: Valahol van.
20: Biztos, hogy látsz egy
2: ízét. Ha mész egy darabig, biztos találsz egy nemzeti dohányboltot.
19: Van egy nemzeti dohánybolt, azonnal tudod. Józsi eldobva a biciklét, fekszik az állapban. Tudod, hogy Békés megyében vagy Új kígyós környékén. Disznóvágás januárban. Sanyi már nagyon fekszik Lacival az árokban. Van egy nemzeti dohánybolt.
2: Van egy nemzeti dohánybolt, egy félig kész építkezés.
19: Félig kész építkezés, és ott van egy presszó.
20: Útépítésnél lapátra támaszkodó munkás. Tökéletes, segít.
19: Abszolút Magyarország. 70 kilométerig csak mész a Street-ül lezárt autópálya. Tudod, hogy ez sehol nincs. Tudod, hogy az M1-esen vagy, és tudod, hogy megérkeztél.
2: Indokolatlan műemlékek. Kilátok és egyebek.
19: Igen. Rengeteg olyan kilátót látsz, amiről nem látni semmit, bemész az erdőbe, és igen, és nagyon magas kilátó. Tessék, itt a Béke utca. Hát nem mondd meg a magyarot. Hát most... Zsül megnyitotta a Béke utcát, nem tudom milyen településen. Hát mennyire magyar? Hát nézd meg,
20: jó,
19: azt a kerítést.
20: Jó, menjünk már, menjünk előre. Tehát felejtsük el, hogy a Béke utcában vagyunk. Mi, igen, az első jel, ami az alapján elkezdesz tájékozódni? Ja. Kelet-Magyarország.
2: A muskátlik az ablakban.
19: Ez abszolút Kelet-Magyarország.
20: Mennyi?
19: Már a gáz bevezetett. Ott a néni balra.
20: Gyere vissza! Arról hát, ha fölismerjük.
19: Gyere vissza. Hát ránézésre megmondod. Hát,
20: oké, tehát Kelet-Magyarország, de az még mindig nagy. Ezek 30 méteres pontossággal találják meg.
19: Hát mondjuk, ha nénit nem ismered ott abban a zöld kabátban konkrétan. De hogy találja meg 30 kilométer vagy 30 méter?
20: 30 méteres pontosság. Nem. Előbb a világbajnoki döntőben a guatemalai kanyarba egymás mellé tették 50 méterre
2: ott
20: a pontot.
2: Ott a dohány volt.
19: Ott a dohány volt,
2: mondtam én.
19: Lottózó, nemzeti dohány volt.
20: Magyarország, ez biztos.
19: Igen, és a csávó áll előtte teljesen jellegzetesen felöltöző. Egy iszonyat telefon nyomkod, egy iszonyatos jó bringával.
2: Szerintem olyan is, azt is érdemes keresni, hogy például, hogy ez a beruházás az Európai Unió megbízásából ennyi és ennyi milliárd befektetésre. Olyan, igen, is biztos, hogy találunk.
20: De, most... de hogy jutunk közelebb? Igen. Tehát a Magyarországok csak egy várost mondjatok, vagy egy falut.
19: Fogalmad nincs, hogy ez most mi? Meg tudnád mondani, hogy ez utcán keresztül, ez most.
2: Szerintem ez Hajdunálás.
19: Hajdunánás, oké, tessék, jó, oké. Ez, elmondom neked, a Jász Nagykun valami, és egyébként a Szolnokon a Béke utca. Le tudnád tenni 30 méteres különbséggel?
2: Hát Szolnokot sem tudom, hogy hol van.
19: Érted? Ha most eléd raknak egy térképet, meg tudnád mondani vaktérképet, ahol van Szolnok, érted? Ezek 30 méteres pontosságban megmondják, hogy a guatemalai, nem tudom, kolumbiai, ekvádori határon van az a balkanyar. Azért ebben hány év van?
2: Én ennek a játéknak az evolúciójára lennék kíváncsi, hogy ez hogy lett ekkora hype? Hogy indult egyáltalán? Nyilván vannak emberek, akik így nézegetik a Street View-kat, de akkor összejöttek egyszer egy ilyen Facebook csoportba, és rájöttek,
19: elkezdtek
2: hogy sokan
19: játszod,
2: vannak.
19: Igen.
2: És a játék az attól lesz izgalmas, hogy ki tudja előbb lerakni a kis izéjét, a kis
19: Ki van közelebb, igen. Hát vakon vagyunk, gyerekek.
20: Keressük azokat, amik segítenek, tehát még nem menj előre, mert például...
2: Volt egy kék kuka.
20: Ott a kék kuka.
19: Ez valószínűleg nekik jelek.
20: Ez neki jel, hogy tudod, hogy mondjuk Magyarországon meg egy csomó, nincs ilyen kék kuka, tehát kizársz egy csomó minden.
19: Láttál már ilyet, tudod, hogy ez melyik országban, melyik kontinensen van. De igen, mi nem láttunk ilyen kék kukát.
2: Van egy lámpaoszlopunk, aminek az alja le van festve zöldre.
19: Zöldre, igen, az is lehet egy jel. Az útfelfestés szintén lehet egy jel, hogy hát még ilyen sárga feketét azért Amerikában, Dél-Amerikában sok helyen látsz, tehát azért ez nem egy szokatlan útjelzés. Látsz még egyébként épületeket, és látsz egy fát. Ők fognak egy kis gombostűt, és 30 méterre leszúrják a világatlaszon a térképen, hogy ez az utca, ez hol van. Nem az országot találja meg, hanem leszúrja oda, ahol ez az utca van.
2: És van ott egy tábla, hogy Welcome to Albania, az lehet, hogy
19: az lehet, hogy kicsit segít. Tessék, mindenki tippelhet egyet. Legább tessék, egy földrészt tudsz tippelni. Ausztrália, Amerika, Dél-Amerika, Észak-Amerika. Mit tippelsz?
2: Ez szerintem Amerika, Egyesült Államok.
19: Egyesült Államokban van, oké?
20: Biztos, hogy Dél-Amerika.
19: Dél-Amerikát
20: mondod?
19: Növényzet,
20: Dél-Amerika.
19: Dél-Amerika, jó. Én azt mondom, hogy ott van mondjuk, várjál, oké, legyen Dél-Amerika, mondj egy országot.
20: Jó, mamá.
19: Én azt mondom, hogy Ecuador, tessék.
20: Nem.
19: Mit mondasz?
20: Argentína.
19: Argentína, szúr le a térképet. Megnyitod a térképet, leszúrod, és megmondja neked, hogy, hogy hol van pontosan. Ott van, szúr le valóban, teljesen mindegy.
20: Följebb, följebb, Gyula, hát édes Istenem.
2: Még, előre, előre.
20: Jó.
19: A döntőben konkrétan az volt, hogy volt olyan, amit ugye, amiről beszéltünk, hogy 30-50 méterrel egymás mellé szúrt a két döntős.
20: 50 méterre,
19: érted? 50 méterre az egész világon. Milyen színű a felezővonal, azt is lehetne tudni. Na, hol volt Zsül? Mi a megoldás?
20: Tessék, Limában volt! Nézd már! Hello! Hát ott jártunk a közelébe, tesa, mind a ketten.
19: Zsül letette
20: ő Paraguayba tette, szúrta le. Gyula.
19: Onnan még átmész Bolívián, Perúban, és megérkezel Limára az óceánparban. De legalább Dél-Amerikát tudtuk.
20: Egy 3000 kilométerre vagyunk. Nem volt rossz az 50 méteres tájathoz képest, a miénk, mondom, vagy 2000
2: kilométer. Én ezt határon belül.
19: Mennyit kell ehhez játszanod, hogy megnyerjél egy ilyen világbajnokságot? Hány évet, órát, napot kell eltöltened a gép előtt? Én azért inkább utazom, megmondom őszintén. De biztos jó, hogy ez a magyar srác megnyerte, de azért szívesebben utazom.
2: Azt láttátok egyébként, hogy mivel nyert? Tehát mi volt a döntőkép?
19: Mivel nyerte meg?
2: Belarus. Belarusia. Egy puszta.
19: És megmondta?
2: A nagy büdös.
19: Egy pusztáról kellett megmondani? De ott milyen metajelek vannak? Vagy ott mi van a pusztában?
2: A nagy büdös puszta.
19: És a pusztában megmondta, hogy az
2: Belarusia.
19: Hogy az Belarusia. Oké, most helyezd föl a térképre Belarusiát, tessék.
20: Tessék, hova teszed?
19: Hova teszed? Most csak az, hogy Belarusia, tessék, egy van egy vak térképen. Ő megmondta, hogy a Belarusián lát egy sztyeppét, vagy egy valami. Oké, tedd föl Belarusiát. Mik határolják? Hol van? Hova teszed?
2: Hát, elindulok.
20: Elindulom a kezembe a balra.
2: Éjszaknak, megállok az első molkutnál, és veszek egy hordogot.
19: Én lemegyek a Bakcsomó partiból, veszem egy hordogot. Elindulok az M1-em héten, de nem az M1-esen megyek, mert ott akkor dugó van.
2: Kell-e útlevél? Az a kérdésem.
19: Ugye? Na, tehát, hogy ugyan, hogy hova teszed? Na, hova teszed nagyjából Belarusziát?
2: Hát valahova oda, ne, hát ott Fehér Oroszország környékére.
19: Az jó helyre teszed.
20: Mert hogy ugyanaz.
19: Igen, az jó helyre teszed, Fehér Oroszország. Teljesen tiltott vagy elérhetetlen országok: Észak-Korea, Kína, ugye nem engednek be igazából senkit, Irán és Szíria, itt ugye politikai okok, és Fehér Oroszország, Belarus, szintén elérhetetlen, nem engedélyezik a Google-nak a felvételek készítését. Mi vagyunk az az ország, ahol a legtöbb fekvő ember van az árokparton? Szerintem
2: nem.
19: Vagy tőlünk keletebbre még azért egy kicsit keményebben űzik ezt a dolgot. Ugye egyszer volt egy olyan adásunk, hogy összeszedtük, hogy hány fekvő ember van a legjobbakat, és kiderült, hogy négyzetméterenként legalább 4 ember fekszik Kelet-Magyarországon az árokparton, ami le van fotózva a Google Street View-be.
2: Olyan kíváncsi lennék, hogy vajon hány ilyen fotón, mondjuk családi fotón, vagy véletlenül benne, tudod, a háttérben.
19: Szerintem nagyon sok lebukás, nagyon sok szeretői fotó, nagyon sok ingatlanba való betekintés. Tehát oké, hogy kitakarják az arcokat, de hogy adott ez már okot egy csomó mindenre szerintem. Hogy te valami olyat megláttál a Street View-n, vagy belenéztél, vagy bűncselekményt követtek el éppen.
20: Azt a hallgatók el is küldték, nem emlékeztek, mikor beszéltünk erről, hogy egy autó motorház tetején van akció, és a Google autó elment mellette, fölvette és megvan.
19: És kiblőrözték az arcokat, de ott szexelnek a motorház tetőn.
20: Azt ti küldtétek, hallgatók, dobjam át valaki, aki
19: és ez Magyarországon van, hol máshol,
2: hol?
19: Nem?
2: Nem így.
19: Hol máshol, nem, mint hogy Magyarországon.
2: Az a baj, hogy ha tudnám, hogy merre jár, illetve ha az emberek tudnák, hogy merre járnak, akkor biztos, hogy kiállnának ilyen kis happeningekkel, nem? Hogy elkerüljenek. Ez még izgalmasabb legyen az egész.
19: Lehet rögni a srácon egyébként, de két csaj ugrott a nyakába az eredményhirdetés után.
20: Hoppá!
19: Hoppácska!
20: Hol az eredményhirdetés? Nézzük a csajokat.
19: Hoppácska! Egy maffia főnököt így fogtak el a Google Street View segítségével, igen. Imádom, hogy olyan boomerként rá tudtok csodálkozni, hogy nem mindenki extrovertált, és nem mindenkinek az az élete kikapcsolódás, hogy folyton mászkál mindenhova.
20: Nekünk elég, ha ülünk otthon.
19: Igen, Antek írja, leszólva bennünket, hogy mi még azon analóg dolgot képviseljük, hogyha el akarunk valahol menni, akkor fölülünk a repülőre, és elmászkálunk oda. Igen, Antek már egy kicsit más. És akkor egy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
3: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
4: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
4: Ez a Rádió 1.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Előállították a dílert, ostromjáték is várja a közönséget. Októberben szervezik meg a Villányi Vörösbor Fesztivált, mondom a híreket. A gyanú szerint drogot árult Pécsett egy nő. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a Mecsek kommandó tagjai augusztus végén a lakásában fogták el. A házkutatás során a nyomozók lefoglaltak kábítószerrel szennyezett csomagolóanyagokat, valamint a terjesztéshez szükséges eszközöket. A rendőrök egy automatába rendelt csomagot is lefoglaltak tőle, amelyben a gyors teszt alapján drog volt, írja a rendőrség. Előállították a dílert, kihallgatását követően pedig őrizetbe is vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A kábítószer kereskedelem miatt már nyomoz ellene a pécsi rendőrkapitányság. A rendőrök az egyik vásárlóját, egy 32 éves pécsi férfit is előállítottak. Ma egész napos, középkori forgataggal folytatódik a harmadik kereszt és félhold a JPM Históriás udvarban Pécsett. A táborban korabeli viseletek, fegyverek, harci bemutatók és kézműves foglalkozások idézik meg a 14.-16. század világát. Este a Barbakánnál ostromjáték is várja a közönséget, és aztán jönnek a koncertek. Október 2-a és 4-e között szervezik meg idén a Villányi Vörösbor Fesztivált. Ismét tehát Villány lesz a hazai borkedvelők egyik legfontosabb úti célja. Fellép majd mások mellett Pápai Joci, Majka, Rúzsa Magdi és a Groove House is. A Villányi Vörösbor Fesztivál 3 napon át várja majd a látogatókat borokkal, koncertekkel, hagyományőrző programokkal. Ebben a hónapban is többször bemutatja a Bóbita Báb Színház Pécsett a Répa mesét. A báb előadása 4-7 éves gyerekeknek szól, várják a családokat. Az 56-os főúton Várdomb és Dunaszekcső között több helyen is a közlekedésre veszélyes fákat vágnak ki. Reggel 8 és délután 4 óra között több alkalommal a fél útpályát, éppen ezért lezárják a járműveket. Ilyen helyeken ebben az esetben jelzőrök irányítják. És szintén fákat vágnak ki az 57-es úton a Babarci elágazás közelében is. Ma változóan felhős idő várható Baranyában, és időnként már hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. A tegnapi csapadékosabb idő után ma már csökken a záporok esélye. Napközben legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A hőmérséklet a hajnali 9-14 fokról délutánra 22-24 fok közé melegszik fel. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkülhet. Ma még erős széllökések is előfordulhatnak.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na gyerekek, egy érdekes jelenséget hoztam nektek, kíváncsi vagyok-e, tudjátok, hogy mit jelente?
1: Felkészültek, úgy, mi lehet ez?
0: Mi lehet az?
1: Személyes igényel a kapcsolatos?
0: Egy kis netről szedett ki szösszenet, mi lehet ez?
1: Készen állok, Balázs.
0: Na, mit gyere. Jelent szerintetek az a kifejezés manapság, hogy soft launch? Van egy ilyen...
2: Soft launch.
1: Mi az a soft launch? Ezzel a szóval, mert ti hamarosan ebben a korosztályban fogtok tartozni.
0: Soft launch.
2: Soft launch.
3: Hát ez volt Balázs a hard launch.
0: Igen, Balázs Gyula új lesz, az a soft launch.
3: Most már softba megy.
1: Igen. Én tudok mondani, hogy egy hard launch után, illetve jól szokott esni egy presszókára.
0: Hard launch után elmész a soft launchba. Ez egy új kifejezés, ez egy érdekes jelenség, ami a social médiával kapcsolatú össze, és mióta van a közösségi média, ott jelent meg, és ennek már neve is van, hogy az emberek hogyan soft launcholnak.
1: De ez a soft launch, ez nem soft launch, tehát nem puha ételeket vagy eszelvédre, hanem valami más.
0: Soft launch, ez a lassú indítás, vagy lassú görgetés, vagy lassú indulás.
1: Bemutatás?
0: Lassú bemutatás, jó nyomon vagy, jó mit nyomon vagy, ez a soft launch.
1: Soft launch?
0: Ez egy érdekes jelenség, például, igen, fölemel a középsúlyodat, és így szépen kiűzött. Én nem soft launcholtatok még.
3: Nem, ahonnan én jövök. Soft launcholtunk, csak nem tudjuk.
1: Ahonnan én jövök, nem szokták mutogatni a soft launchokat.
0: Kemény környékről jöttök ti, onnan jobb oldalról, ott nem soft launcholnak. Vagy ha már soft launcholnak. Na elmondom, hogy ez pontosan mit jelent. Külön stratégiája van annak, figyeld, az interneten már, itt a socialben, hogy emberek hogyan mutatják be az új párjukat a világba, várjál, és a soft launch, a soft launch azt jelenti, hogy nem ám csak azt mondod, hogy jöjj te Géza, fogadjátok szeretettel Géza,
3: mártul vele járok,
0: hanem azt csinálják az emberek, én nem tudtam, hogy ilyen létezik, hogy csak egy kezet mutatnak egy kávéscsésze mellett, és soft launcholják az új partnerüket, vagyis úgy készítik fel az egyébként 6 darab követőből álló családi és követőbázisukat, hogy megmutatják Gézának a kezét.
3: És nem is írják oda, hogy ez a Géza
1: nem,
3: keze.
1: Nem tegeli be Gézát,
0: csak eddig egyedül fogta a kávéscsészét, de most megjelenik egy olvasószemüveg, megjelenik egy műfogsor tisztító,
1: Szilveszter, azt írjuk náluk a szoflancs, az a hasmenést jelenti.
0: Igen, szoflancs az a hasmenést. Szóval a szoflancshoz azt jelenti, hogy szépen fokozatosan egy-egy elejtett kis képkockából mutatod be a te új barátődet, pasidat, szerelmedet, hát kinek mi van.
1: Nem lehet, hogy azt jelenti, hogy annyira jó a csávó, annyira jó a fickó, hogy így, ha egy bemutatna meg, elájulnának.
0: Igen, annyira
1: túl
0: jó.
1: Sok lenne.
0: Annyira
1: túl
0: jó. Sok lenne. Pista az anyagbeszerzésről. Az anyagbeszerzés annyira jó. Érted? És ez kialakult, hogy nem megmutatjuk a gyerekek, ő itt az új párom, örültök, nem örültök, ez van, hanem kezeket, lábakat, 2 kávéscsészét, 2 kanalat, 2 tányért mutatunk be a követőinknek, és így soft launcholjuk a párunkat.
3: És mi a következő? Majd megmutatod a 2 kávéscsészét.
0: Utána lefotózod szarás közben.
3: Meddig lógatod be Gézát?
0: Hát ezt már nem mondja meg a közösségi média, csak a cikk arról szólt, hogy milyen újdonságokat hoz nekünk a közösségi média, és ez például egy új társadalmi jelenség, hogy a bemutatás sem olyan már, hogy bemutatom, hanem átalakította a social media, és azt mondja, hogy részletekben mutatják be az emberek az új párjukat.
1: Először egy boka.
0: Igen, egy boka.
1: Egy boka, egy csukló.
0: Jó, tessék, mondjuk tételezzük fel. Ki hogy mutatja? Mit teszem?
1: Elmondom neked, hogy ez azért van, mert így ezzel egy hazugságot építenek fel.
0: Mi a hazugság? Nem mered?
3: Hogy Géza szép.
0: Hogy Géza szép.
3: Nem. Szép, de nem.
1: Aztán kiderül, hogy Géza nem létezik.
0: Igen, Gézának foga nincs, olyan ronda, mint a bűn.
3: Hát gyere...
1: No. Nem, az van, hogy a Star Wars.
0: Szeretem, hogy ilyen szertágazó vagy, hogy jön ide a Star Wars.
1: Csak kövesd az elmémet, kövesd, gyere velem, Balázs. Szóval a Star Wars-ba, ráírják a nevedet a kis papírpoharad, és akkor kiadja neked a helyes ott dolgozó Zoltán a poharadat, te gyorsan lefotózod a kezét, és aztán kirakod, mint a párkapcsolatban lenni. Ez szerintem a meleg ágya a hazugságoknak, vetítéseknek, féltékenyítevésnek.
0: Igen, tessék, mi a leginkább jó soft launch kép? Te most egy soft launch-os helyzetben vagy, mit teszel ki, amiből azt érzed, hogy van párod? Papucsot? Még egy törölköző? Dupla szappan? 2 darab fogkefe? Elhasznált budipapír? Mivel soft launcholsz? Tessék.
1: Van a kanapétől, és akkor a kanapének a húzata elváltozik, hogy attól függ, hogy milyen ruhában ülsz rá, vagy kiül rá, és én azt tenném fel, hogy a combok és 2 here.
0: Nekem jó. Kicsit hard lunch-ba vagy ezzel a
1: helyenyomat. De mocska van.
0: Oké? Azt mondják, valaki azt mondja, hogy kiraknál például a parókáját.
3: A szívgyógyszerét, nem?
0: A szívgyógyszerét és a parókáját, hogy nyúlálj! Nem nyúlálj! Igen,
1: az ilyen szekrényen, az ilyen szekrényen Pepi, csak így finoman így odadobva.
0: Van egy kis Pepi, ide
1: ez nagyon szoft.
0: Egy paróka és egy ilyen szekrény, ez elárulja, hogy...
1: Ez már egy bársonylancs.
0: Igen, bársonylancshoz hozol egy parókát. Jó, tetszik, paróka, nem rossz ötlet. Oké, okay. Mit lehet még kitenni, ami szoft lancs?
3: Bepárásodott autószélvédő a két lábnyommal.
0: Aha, ez is mutat valamit. Mondjuk ez már erősebb, mint a soft lancs, mert itt már az előre haladott állapotban vagytok.
3: Hát mire vagy büszke?
0: Azt szerintem funky.
1: De nem szerint, hogy elgázoltál valakit.
3: Vagy
1: bárkocsot volt, hogy behajtottam a gyömrői strandra.
0: Ütöttem valakit, és föltenyeret a szélvédőmre. Elfogy a WC-papír, és benyújtja az ujja. Tessék, soft lancs.
1: Jó, és jön akkor, hogyha a spájzajtó, spájzajtó alatt átszűrődő fény, és előtte két lábnyom. Hátul meg a világ, ott áll a spájzajtó alatt egy ilyen csíkban. És aláírom, hogy my love, hashtag.
0: My love, hashtag new life.
1: Eternity, és alatt egy Britney Spears szám.
0: Eternity, és ott áll, mint egy ilyen szatír.
1: Igen,
0: nem?
1: Igen. Aha. Igen.
0: Jó. Műfogsor ragasztót raknak még ki sokan.
3: Aranyérkenőcs.
0: Aranyérkenőcs, vérnyomás csökkentő az éjjeli szekrényre, az is mutatja, hogy soft lancsolsz, tehát valaki már ott alszik melletted.
1: Vagy két, figyelj, nagyon találtam ki, két kreatinos pohár egymás mellett.
0: Igen.
1: Oh. És de az egyikén van egy szőrszál.
0: Hullik a szőre?
1: Nem, mert vedés időzik van.
0: Tehát kés kreatinos pohár?
1: Két kreatinos pohár
0: mellett. Tehát egy testépítő nővel jöttél össze?
1: Vagy,
0: akinek
1: vagy.
0: Hullik a szőre, mert annyi tesztoszteront szállt, hogy igen. Jó?
1: És akkor mi van? Nagyon gyengéd velem. Nekem csak ez számít.
0: Igen, igaz, hogy bajsza van. 64-es a bicepsze. Erikának hívják. Nyomja a növét, mint az állat.
1: A ciklusunk.
0: Oké, okay. Felhajtott WC-deszka, nő vagy, szoftlancsolsz, kiraksz egy felhajtott WC-deszkát, szoftlancsoltál?
3: Jelzi, hogy férfi volt a háznál.
0: Férfi karórás rózsacsokor, amit jaj, éppen nyújt nem, át nem egy kéz.
3: Hát ez annyira sablonos.
0: Retróról jött, nem baj, szeretjük. Férfi karórás rózsacsokor, amit éppen nyújt át egy kéz. Ez nagyon sablonos, meg ez nagyon egyértelművé teszi, hogy nő vagy, kapsz egy férfitől egy rózsacsokrot.
3: Itt a meg a hurka, a töltő, mindenki tudná, hogy összejöttek velem. Érted?
0: Igen. Igen, az is teljesen jó megoldás, igen. Aztán mit lehetne még? Mi fürdőszobában vannak jó szoftlancs jelenetek, nem?
1: Abszolút.
0: Ott azért meg
3: hát
0: tudod...
3: Hát a két fogkefe.
0: A fogkefe is például egy szoftlancs jelenet.
1: Ledobott húgyos alsónadrág.
0: De az a nagy szoba közepén.
1: Nem, a fürdőszobában.
3: Nem visszük ki.
1: Én azért ott hagyva. Te ott állsz, fotózol a lábaidat, mert a lábakat mindenhol le kell fotózni, ez a szabály.
0: Igen?
1: Tehát tengerparton, fürdőszoba, kövön.
0: Jó, de várjad, akkor ezek szépen. Női lábak, oké?
1: Női a te női lábaid, vannak reggel, ugye ez reggeli lábak.
0: Igen?
1: És akkor reggeli fényekkel, és akkor mellette egy ilyen összegyűjt alsógatja.
0: Egy összegyűjt alsógatja, hogy ott van a pasi.
1: Igen.
0: Aha. Szerintem soft lunch.
1: Tettél valamit, amit nem akartak most, de
0: igen,
1: most már mindegy.
0: De megtetted igen. Neki. És akkor ennek tulajdonképpen a pszichológiája az, hogy utána, ha esetleg a pali eltűnik az életedből, vagy a nő, akkor se égsz be vele, mert nem mutattad még meg. Ha milyen bizonytalanok lettünk így a közösségi térben, hogy azt sem merjük mondani, hogy itt van, hanem megmutatjuk a kezét. Nincs nagy rizikó benne. Nem? Eltűnik, jaj, nem jön össze, nem jön össze, nem fogják számon kérni, hogy hol van az
1: ami
0: új szerelem, mert eltűnt.
1: Én is csinálják, ez az, amikor valaki vezet, és akkor fogja a másik a kezét oldalról, tudod.
0: Azt is szokla, úgy is van szokla, így van. Ez,
1: igen, és akkor...
0: És középen a konzolnál összeér a két kéz, így
1: ahelyett,
0: van.
1: Hogy fognál rendesen igen, a kormányt, ahogy kell két kézzel.
0: Nagyon jó kérdés, monokli. Én ezt is nagyon szeretem.
3: Bántalmazó, de legalább kapcsolat.
0: Igen, bántalmazó,
3: sajnos,
0: egy kicsit, de legalább
1: csak
0: van egy új kapcsolat.
1: Csak féltékenyek vagytok.
3: Férfiak írják, hogy fölraknám a lepatkázott felni, mert...
0: Lepatkázott felni, nagyon jó, de akkor már kölcsön adtad neki a kocsit, már elvitte,
3: már
0: és lepatkázod a izjen. Aha, az is nagyon jó. Aha. Előszobában egy kis 37-es tipegő, mellett egy kitaposott 47-es bakancs. Tehát
1: ez
0: a női
1: a... vendégségben vagyok nálatok.
0: Igen, női a bakancs,
1: igen?
0: Vagy női a cipő, és lerak egy bakancsot mellé. Uh-huh. Ugye? Tehát uh-huh. Onnan mutatja, hogy ott van egy pasi.
1: Ez azt jelenti, hogy végre átjött a kőműves. Aki már évek óta vártál.
0: Igen, már nagyon vártál.
1: Jaj, de felvágos vagy, Kati! Érdekes, igen.
0: Igen. Mai kapcsolat, először egy kéz, aztán tarkó, fél év múlva arc, mire teljesen megmutatod, már szakítottatok. Milyen igaz egyébként, nem? Tényleg mennyire így
1: van? Ja, meg kell egy tengerparti kép, ahogy a lábaitok egymásra fonódnak. Így a lábaitokat összerakjátok.
0: Az is egy nagyon tipikus soft lunch kép.
1: Igen.
0: Hogy a tengerpart, nyaralunk, és akkor a lábaink összefonódnak.
1: Meg a faszik úgy szokták soft lancsolni az asszonykákat, hogy hátulról egy sziluett, meg tavernákban tudod, hogy félig hátra néz. Gyere már, Pista!
0: Pista, nem már azt a nyomban kirozt. Félpanzion vagyunk, a szállodában is tudsz enni.
1: Igen, az a legkeményebb, hogy ezt mindenki megcsinálja. Meg van ez a maldívos, tudjátok, amikor valaki beszalad a szobába, és tudod, végigszalad a

0: Ez Balázs nem csak egy sima szorulás.
1: Nem csak egy sima fél kiló csia mag után, amikor üvöltök.
2: Tere már vissza!
1: Igen. Neked az ötlete volt a csia mag! Megint túltoltam. Jó, a gyerekek, örülök, hogy megismertettelek ezzel benneteket. Lehet, hogy
0: egy proszekó mellett egy kőbányai.
1: Igen, de várj, te vagy a nő, és berakják melléd a kőbányai.
0: Igen. Férfi. Egy férfi jött a házba.
1: Férfi van a házba. Szóval ez a soft lunch, gyerekek.
0: Jó, úgyhogy... Tudjuk már meg, hogy mi volt a Ferinél a soft lunch, hogy mikor adtál ki Békára egy képet a MyVip profilodra, hogy, hogy az IV-ben mikor tegelted bele.
1: Amikor a Feri ismerkedett, daguerrotípiek voltak, az a fényképnek az előszobája.
3: Minden nap volt, hogy elmentünk fotózni kicsit.
0: De minden rajzott neked egy izé.
3: Persze.
1: Igen.
0: A bazilik előtt leszkecseltek titeket.
1: Igen. Az ismerkedésük fotóján a csávó még rongyot tett a fejére, úgy csinálta a fotót.
3: És 3 hétig tartott az előhívás.
1: 3 hét múlva kaptál a képet, nem tudott soft lunch-olni, még nem volt közösségi média.
0: 3 hétig ezzel faragták a keretet hozzá, hogy meglegyen.
3: Szépek legyünk.
1: Jaj, nagyon szeretem azért, hogy mennyi minden őrületet hoz a közösségi média, azért egészen elképesztő. Hogy milyen bizonytalanok lettünk.
0: Hogy mennyire... csináltátok amúgy? Mi volt a bejelentés?
1: Nem volt még. Szerintem 2004-5 környékén.
0: De mi megláttak téged a Hami Gogó előtt valaki, és a közök megírták.
1: Újpesti Gogó, ami az Újpesti Gogó, ami előtt nagyon sokszor lefotóztak. Hát ugye most 2000-es éveket írunk, se Facebook, se Instagram, még nekem még a Benny születésénél se volt iPhone-om, és nincs róla fotó. Tehát sima Nokiával nyomtad, nem hogy soft launcholjál.
0: A soft launch csak egy csengő hang volt.
1: Igen, polifonikus csengő hang a TVR7-ből, érted? Tehát nem volt még közösségi média. MyVip volt, IVIP, talán IVIP volt.
0: De akkor be kellett jelentenetek akkor a sajtónak?
1: Nem jelentetted be.
0: Rákóczi Ferenc ezennel felvállalom.
1: Szerintem nem volt ilyen bejelentés. Hogy akkor most mi kiállunk a sár. Van, aki így csinálta nyilván a 2000-es években, és akkor most új párom van, és akkor a Story magazinban lenyilatkozott, de hogy azért az így nem volt nagyon jellemző.
0: De láttak valahol, lefotóztak, és akkor azt megírták, hogy ők együtt voltak, tehát valószínűleg együtt
1: haladt. Szerintem inkább igen. Így. Ez volt a menetek. Hát soft launcholni semmiképpen nem soft launcholtam.
3: Nem volt hol.
0: Ez a hardcore launch volt akkor.
3: De azok még kemény idők voltak kicsim.
1: Igen, de ha lenne, se csinálnám, tehát annyira kellemetlen nem. Tehát kicsi, ezért ez való egy kicsit nagyon bizonytalannak kell lenni.
0: Hadd mutassam be nektek Pistát.
1: Kiraksz egy kezet, egy lába, az egész olyan béna, nem? Tehát, hogy annyira bizonytalan vagy, hogy nem akarod megmutatni, vagy...
3: Nem, kirakod, mondom, ez van
1: hogy
3: benne,
1: a szakítasz, hogy... akkor utána ne kérje számon az Öcsi meg a Józsi, hogy most akkor hol van az a pasi mellőled?
3: Vagy... Elhúzod, hát nem érted.
1: Izgalmassá teszed
3: azoknak, akik téged néznek a interneten.
1: Aha.
3: Ennyi.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
3: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
4: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9.990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
4: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió az 50.

Györke Attila vagyok. Az őszi 22-23 fokos maximumokhoz itt vannak Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei még teljes mértékben nyárfeelingben. A sereghajtóink is kiváló zenék. 50.

Ez a Top 50 hétvégén is csak igazi mai sláger megy, és folytatjuk a visszaszámlálást. A sereghajtók között ugye 46. volt Teddy Swims-től a The Door, 45. lett a héten Topic, Fastboy, Forget You.

és aztán 43. helyen szólt Disturbed-től Sound of Silence Serial remixében. Blondissal folytatom most, aki egy riporter szerint nagyobb eséllyel földön kívüli, mint szőke. Annyira jó a zenéje. Egy ázsiai kolléga volt, aki nyomta ezt a szőkerős beszólást abszolút nem a PC jegyében. Nem mostanában volt, manapság a szőkerők ezért már ugranának, de ahogy visszanéztem ezt a beszélgetést, Blondist egyáltalán nem bántotta ez a kis vicc, szóval...

0: volt a 40. helyen, Do It Again, 39. Cyril-től a Stumble On In.
1: Rádió egy top 50, a 38.
0: A friss favoritok közül Témin Paláttól a Dracula. Hát micsoda füle van az embereknek, a rajongók közül sokan észrevették, hogy az egész zene hangulata és bizonyos szinti futamai nagyon hasonlítanak egy ősrégi klasszikusra, Steve Montitól az Only You című dalra. Jöttek is olyan kommentek, amelyek azt mondták, hogy konkrét mintát, szempelet is felhasználtak a dalban, de aztán még White Fülüp szakértők ezt cáfolták. De simán elképzelhető egyébként, hogy Témin Pala egyfajta tudatos tisztelgése Steve Monti előtt, aki 1984-ben írta meg azt a dalt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió E! Rádió egy top 50. A 36.

Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben. Az újdonságok közül Blondish és a Lovers on the Dance Floor a folytatásban a 33. helyen. Igazi nyárvégi klubhimnusz, ami így ősszel is visszahozza mindenkinek az idei nyár emlékeit. És közöttük ott van az is, amikor Blondish zenélt nekünk élőben itt a stúdióban. A Rádió 1-en 33. tőle az újdonsága Lovers on the Dance Floor.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és ez is egy nagy kedvencünk a klubokból, ami most indul. Idén nyáron nagyot ment Robin Schulztól, Barstól a Better Times. A dal, ami üzenet azoknak, akik rossz paszban vannak. A refrén mögött konkrétan az a gondolat áll, hogy ha összeomlik körülöttünk minden, akkor is lesz valaki, akit felhívhatunk. Úgyhogy a dal hangulata egyszerre kicsit melankolikus a szövege miatt, de felemelő is a dallamvilága miatt. Robin Schulz, Barbs, Better Times, Rádió 1-es újdonság, 30.

0: as a lottery. És a Top 50 28. helyezettjével azonnal indítom az újabb zenei órát. Ez Siren, Azizam.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel,

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Anya, arra gondoltam, rendel...
8: Rendet raksz a szobádban.
7: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
8: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteit. Őszre is.
9: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
10: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
11: Crazy 5K Kids Pécsen. 200 méteres felfújható akadálypálya érkezik a városba. Az ország egyik legnagyobb felfújható akadálypályáján ugrás, mászás és csúszás várja a gyerekeket, felnőtteket és a kalandvágyó családokat szeptember 17 és 20 között a Budai Vánnál a Tesco mellett. Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az együtt gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóversenyt. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek, a jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszköz vásárlását. Nevezés szeptember 13-áig.
12: Dancing Queen, Mamma Mia balkonyán. Mamma Mia Retro Party Daytime a Solution 23-ban, ahol filmvetítés, interaktív kvíz, tombola, mediterrán ízek várnak a Mediterrán Picnic and More by Danny David Chef kínálatából. A program szeptember 19-én délután 1 órakor kezdődik. A belépés ingyenes. Részletek a Dancing Queen Mamma Mia esemény Facebook oldalán.
13: Horror Cirkusz, az elátkozott vándor cirkusz ismét Pécsen. Légrészes az új jubilómi show-nak, retteg velük két sátorban. Várnak szeptember 17-e és 20-a között az Expo Centernél.
14: Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivát Bacchus ének együttes, Original Gránel Spatzen fúvós zenekar, Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unter Rock Bar. Főszerepben a Gerezslaki Gőzgombóc.
15: Újabb vígjáték a Moravec produkciótól, ha lód, legyen testes. A Pécsi harmadik színház legújabb darabjában színpadon Gyebnár Csekka, P. Petőc András, Tunyagi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a. Részletek a Pécsi harmadik színház honlapján.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
1: Köszönjük!
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1!
0: A 28.

0: Ecászári Sonic Hugel és az It Feels So Good a 27. helyen szólt, 26. Blondistól a Never Walk Alone.
1: Rádió egy top 50, a 25.
0: A Repeat It, az újdonság két megasztártól, a DJ király Martin Garrix-től és az angol pop pápájától, Ed Sheerantől. Óriási barátok ők, már nagyon régóta dolgoztak ezen a dalon, 2014-ben indult el a közös munka, ráadásul 2015-ben Garrix le is játszotta az egyik fesztiválon, a közönség teljesen ráharapott. Hogy miért nem jelent meg akkor, el nem tudom képzelni, a rajongók éveken keresztül vadászták, különböző bootlegek és kiszivárgott verziók terjedtek róla, szándékosan csinálták ebben, teljesen biztos vagyok, húzták a fanok idegeit. A megjelenés éve tehát 2026, pár hónapja mindenki pörgetheti Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, 25.

0: Itt a Rádió Egyen. Ez a Top 50, ahol Martin Garrix és Ed Sheeran újdonságát a Fastboy követte a 24. helyen. Good Life! A 23. Alex Warren-től az Ordinary. Oh my, my, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down, so we're dead and buried. 22. Joel Curry, Be Alright. Lady Gaga-tól az Abrakadabra a 21. helyen szólt, és akkor felpörgünk, most Angliából érkezik most egy izgalmas DJ duó, Dan és Nikos, azaz a Swish Disco. Többször is bizonyították már, hogy a kreatív mashupok, a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadaig. Ebben a dalban ráadásul olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint Rehab vagy éppen Samfeld. 2026 nyara többek között ettől a zenétől volt hangos a klubokban. Sleep Tonight, a Rádió Egy Top 50-ben a 20.
1: Hey, what's up? This is Samfeld.
2: Hey guys, we are Switch Disco and you're listening

igazi mai sláger megy. És még egy kicsi visszaszámlálás. Nemrég Sam Feltől, Switch Disco-tól és Rehab-től szólt a Sleep Tonight a 20. helyen. 19. helyre érkezett Accent-től a Don't Leave.

Uraim, Regál Lilitől. Na, az ilyen dalok miatt lehetünk nagyon büszkék a Rádió 1-es lemezolvasókra. Szuper jó dalokat gyártanak. Ez a dal is természetesen itt a stúdióban mutatkozott be. A Hilmi ezen a héten 20-ból lett 16-dik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: 5000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó leszúj, és papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: 2018 óta vannak már slágerlistás dalai. A Golden Summer már majdnem a top 10-ben, ezen a héten a 13.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quinches.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

Rádió 1 csak igazi mai slágermeccs. Hétfőn folytatódik a Rádió 1 konténerjáték Balázséknál, de személyesen is osztok majd kulcsot, ahogy a múlt héten. Hétfőn 10-től találkozunk Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejáratánál. Na de vissza a Top 50-hez, vissza a visszaszámláláshoz. 13. helyen szólt nemrég Loitól, David Puentes-től a Golden Summer az újdonság, amit a 12. helyen Tóth Abigail és Accent követ. Ez a Sugar Daddy.

ezt követte az imént Hypatontól, Norma Jean Martintól az Out of My Head a 9. helyen. 8. a Die Die, gyerünk meghallgatjuk együtt Shakira vadonatúj dalát. Egy olasz kifejezés alapján a Die Die jelentése gyerünk, gyerünk, hajrá! Ezzel buzdítanak valakit, hogy adjon bele mindent, hogy ne adja fel és hozza ki magából a maximumot. Hát nem sokára itt a Top 50-ben is eléri a maximumot, egyelőre még a 8. helyen szól a Die

Csak igazi mai slágermeccs. A Top 50-ben minden héten itt szólnak Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei. És 2026-37. Hetén mutatnám akkor, hogy hogyan alakul az ősz elejének legjobb 10 dala.

Negyedik Sam Felt és a Heart Like Mine. Kamrát, Be Mine a dobogón a harmadik helyen.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai slágermeccs. A Top 50 után egy gyors közlekedési információ. Regitől jött az üzenet az M6-oson az új terelésről Pécs felé, ugye a 142-es kilométernél a Bonyhád csomópontnál. Itt a külső sáv és a leálló sáv, de a gyorsító sáv is zárva. Felhajtani viszont lehet az autópályára, de körültekintően. Bárkinek bármilyen híre van, még szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311-111, jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Ezután a Shawn Mendes dal után indítjuk a Daily Mixet, úgyhogy csak Györke Attila lép le, az igazi mai slágerek itt maradnak. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtusfürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: 10 éve futunk együtt a jó ügyért. Idén ősszel újra vár az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünnepeljük a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülünk. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss velünk a Holcim Királyegyházi cementgyárától, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszközvásárlását. Nevez szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás.
10: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Radio
0: 1. Indul a Radio 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi.

0: Kellemes hétvégét ez a Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Beköszönök én is a Daily Mix-es zenei lista után. A stúdióban Molnár Kristóf, hozom a programajánlatokat, aztán a helyi témákkal foglalkozunk még a következő órákban, ami pedig a dalokat illeti a Hertz és a Purple Disco Machine közös az élen. Zenélünk mindjárt, itt a 93,8-on Mohácson.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93,8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Svájci precizitás minden egyes csészében.
4: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
3: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
4: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
3: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
5: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 ezer forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél egy új mobilt, tabletet vagy laptopot? Ne késlek egy, keresd bennünket és kérdezz rá a lehetőségekre. Ne hagyd nálunk szolgáltatásainkhoz kapcsolódó készülék kedvezményed. Részletek a tart.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon vagy értékesítési pontjainkon. Tar! Minden, ami telekommunikáció.
6: Beiratkozás a Fordan Táncklubba. Pap Viktor és Major Laki Ágnes klubja minden korosztályra gondolt. Aprok mini roki, akrobatikus rock'n'roll, street dance és mindez csak havi 8800 forintért. Szeptember 13-án vasárnap 2-kor kinyit a Fordan Tánccentrum mindhárom terme. Az ingyenes nyílt napon próbáld ki magad.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Crazy 5K Kids Pécsen. 200 méteres felfújható akadálypálya érkezik a városba. Az ország egyik legnagyobb felfújható akadálypályáján ugrás, mászás és csúszás várja a gyerekeket, felnőtteket és a kalandvágyó családokat szeptember 17 és 20 között a Budai Vámnál a Tesco mellett. Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóversenyt. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszköz vásárlását. Nevezés szeptember 13-áig. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivát Bacchus ének együttes, Original Granel Spatzen Fuvos zenekar, Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unter Rock Bál. Főszerepben a Gerezslaki Gőzgombóc. Dancing Queen Mamma Mia balkonyán. Mamma Mia Retro Party Daytime a Soulution 23-ban, ahol filmvetítés, interaktív quiz, tombola, mediterrán ízek várnak a Mediterrán Picnic and More by Danny David Chef kínálatából. A program szeptember 19-én délután 1 órakor kezdődik. A belépés ingyenes. Részletek a Dancing Queen Mamma Mia esemény Facebook oldalán. Horror Cirkusz, az elátkozott vándor cirkusz ismét Pécsen. Légy részes az új jubilómi show-nak, retteg velük két sátorban. Várnak szeptember 17-e és 20-a között az Expo Centernél. Újabb vígjáték a Moravec produkciótól, ha lód, legyen testes. A Pécsi Harmadik Színház legújabb darabjában színpadon Gyebnár Csekka, P. Petőc András, Tunyogi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a. Részletek a Pécsi Harmadik Színház honlapja.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 93,8
1: Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Kellemes délutánt, ez a rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Ma tartják a Pécs Pride-ot, a felvonulás miatt pedig számos helyen forgalomkorlátozásra kell számítani. Egyet-kettőt kiemelek, az Ybl Miklós utcában van időszakos útlezárás, de a Nedvi Kandor út, a Faludi Ferenc utca, Szigeti út, Kürt utca, Ifjúsági út, Alkotmány utca, Kodály Zoltán utca, Aradi Vértanok útja és a Hunyadi Jánoson is lesz majd terelés. Mindenképpen figyelj a táblákra, a rendőri jelzésekre, csak lassan, óvatosan, balesetmentes közlekedés. A Kossuth teret egyébként délután 2:30 között fogják a járni forgalom elől elzárni, emiatt erre is figyelni kell. A slágereket viszont bízd ránk, mi hozzuk a következőt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

De egyelőre élvezzük a felfrissülést, a csapadékosabb időjárást, és persze a rádió egy sikerdalait hozzuk a következőt, majd holnap dél és kettő között a helyi témákkal. Én is jövök vissza, már elköszönök. Molnár Kristófot hallottad, a 93,8-on Mohács.

0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Crazy 5K Kids Pécsen. 200 méteres felfújható akadálypálya érkezik a városba. Az ország egyik legnagyobb felfújható akadálypályáján ugrás, mászás és csúszás várja a gyerekeket, felnőtteket és a kalandvágyó családokat szeptember 17 és 20 között a Budai Vámnál a Tesco mellett. Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóversenyt. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszköz vásárlását. Nevezés szeptember 13-áig. Dancing Queen, Mamma Mia Balkonyán, Mamma Mia Retro Party Daytime a Solution 23-ban, ahol filmvetítés, interaktív kvíz, tombola, mediterrán ízek várnak a Mediterrán Picnic and More by Danny David Chef kínálatából. A program szeptember 19-én délután 1 órakor kezdődik. A belépés ingyenes. Részletek a Dancing Queen Mamma Mia esemény Facebook oldalán. Horror Cirkusz, az elátkozott vándor cirkusz ismét Pécsen. Légy részese az új jubilómi show-nak, retteg velük két sátorban. Várnak szeptember 17-e és 20-a között az Expo Centernél. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivát Bacchus énekegyüttes, Original Granel Spatzen Fúvós zenekar, Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unter Rock Bar. Főszerepben a Gerezslaki Gőzgombóc. Újabb vígjáték a Moravec produkciótól, Ha lód, legyen testes. A Pécsi Harmadik Színház legújabb darabjában színpadon Gyebnár Csekka, P. Petőc András, Tunyogi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a. Részletek a Pécsi Harmadik Színház honlapja.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Loi és a Golden Summer. Hát a nyártól nagyon úgy néz, hogy elköszönhetünk, de a vénasszonyok nyarának még nem kell búcsút inteni, sőt, csak most kezdődik, az ugye jellemzően szeptember közepétől október első feléig tart, amikor még ilyen visszatérő, kellemesen meleg napos időszak van, na de a hőkupoláktól és a nagy forróságtól 2026-ban elköszönhettünk. Loi, Golden Summer, a David Puentezzel közös dala szól már is a Rádió 1-en.
1: Hey Hungary, it's Loi
2: and David Puentes
1: and this is our new single
2: Golden Summer on Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megvannak azok a sztorik, amikor valaki befut, nagyon híres lesz, aztán előkerülnek a múltjából ilyen kis anekdoták, hogy nem tartották elég tehetségesnek. Hát például a Dua Lipát nem tartották elég szépnek, hogy modellkedjen. Meg nem vették be a suli kórusba, mert hogy nem elég jó hangja. És akit most hozok, Shakira, vele is valami hasonló történt, azt mondták, hogy túlságosan kecske-szerű hangja. Ezt mondta neki a kórusvezető. Bizony, Shakira Isabel Mebalak Ripoll. Kérem, távozzon a teremből, maga úgy hangzik, mint egy kecske. Semmi gond, leléptem, így volt fel, gondolom, Shakira bebicit, gondolom azért megsértődött. Jó lesz majd ez a hang, 4 Grammy díjra, 15 Latin Grammy-re, és megnyitom majd az utat, a piacot a többi latin-amerikai sztárnak is. Azért megnéztem volna annak a kórusvezetőnek az arcát, akkor felismerte először a tévében Shakirát. Burna Boy-jal közös dala.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Úgy látom, meg úgy hallom, hogy csörgünk. Halló!
1: Tibi vagyok, a játékba szeretem jelentkezni.
0: Tibi, nagyon korán érkeztél a játékba, ami legközelebb hétfő reggel lesz majd. De, szerint, de érzem benned a cheat, érzem benned, hogy megvan benned a konténerfaktor, ha létezik okay, ilyen. Azt tudod, hogy az Atissal is lehet majd összefutni teljesen spontán véletlenül Budapesten. Mondom, hogy hol. 10 órakor, hétfőn délelőtt 10 órakor Budapesten a 8. kerületi Corvin Plaza főbejáratánál.
1: Oké, köszönöm szépen.
0: Mit csinálsz egyébként? Mivel telik a hétvége?
1: Megyünk a szüleimhez, édesapámnak 80. születésnapja van.
0: Ó.
1: Köszönjük a torták.
0: Hát Isten éltesse. Sokáig erőt, egészséget.
1: Kis pihenés lesz még majd.
0: Annak van most itt az ideje. Meg a vidámságnak te is egy vidám fickó vagy, úgyhogy Alex Kenji dalát neked is küldöm.
1: Köszönöm szépen.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
6: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és sokak fejében ott motoszkál a kérdés, hogy mikor lesz legközelebb Rádió Egy konténerjáték. Úgyhogy gyorsan összefoglalom. Hétköznap vannak a játékok, Rádió Egyesek, Balázséknál is, napközben Atisnál, este Juhász Gergőnél. Úgyhogy pörög tovább a nagy kulcsvadászat. Azt tudom, hogy a konténerben van többek közt egy új Cupra Ravel elektromos személyautó, 4 fő részére szóló családi pihenés, 7 éjszaka szállással, félpanziós ellátással a Kolping Family Resortban, és egy 1 millió forint értékű Bosch Professional elektromos szerszámgépcsomag. Ezekről már biztosan tudjuk, hogy ott vannak a konténerben, szóval játék hétköznap napközben itt a Rádió Egyen.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
2: Ez a Rádió.

0: Zsolt előtte mindent megmutatok, amit a Rádió 1 konténer játékról feltétlenül tudni kell. Lehet jegyzetelni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: számgép csomagot. Vajon mi mindent rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Hallgassa hétfőtől péntekig a rádió egyet. Legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogent.
1: Rádió egy, akik a ti mai szlogenben.
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmeet 2 kg-os gépi mosogatógép sót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
9: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
2: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: Crazy 5K Kids Pécsen. 200 méteres felfújható akadálypálya érkezik a városba. Az ország egyik legnagyobb felfújható akadálypályáján ugrás, mászás és csúszás várja a gyerekeket, felnőtteket és a kalandvágyó családokat szeptember 17 és 20 között a Budai Vánnál a Tesco mellett. Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóversenyt. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek, a jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszköz vásárlását. Nevezés szeptember 13-áig. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus ének együttes, Original Granel Spatzenfuvos zenekar, Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unter Rock Bál. Főszerepben a Gerezslaki Gőzgombóc. Dancing Queen Mamma Mia balkonyán. Mamma Mia Retro Party Daytime a Soulution 23-ban, ahol filmvetítés, interaktív quiz, tombola, mediterrán ízek várnak a Mediterrán Picnic and More by Danny David Chef kínálatából. A program szeptember 19-én délután 1 órakor kezdődik. A belépés ingyenes. Részletek a Dancing Queen Mamma Mia esemény Facebook oldalán. Horror Cirkusz, az elátkozott vándor cirkusz ismét Pécsen. Légy részes az új jubilómi show-nak, retteg velük két sátorban. Várnak szeptember 17-e és 20-a között az Expo Centernél. Újabb vígjáték a Moravec produkciótól, ha lód, legyen testes. A Pécsi harmadik színház legújabb darabjában színpadon Gyebnár Csekka, P. Petőc András, Tunyogi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a. Részletek a Pécsi harmadik színház honlapja.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a

szólalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió ez csak igazi mai sláger megy. 6,5 perccel járunk 3 óra után. Kellemes szombat délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és ez a zenei óra is nagyon változatos lesz. Itt lesz az újdonsült anyuka. Hivatalosan ugye még nem erősítették meg a hírt. Lady Gaga, Mother Monster. Új értelmet nyert az esetében a név. David Guetta, Taylor Swiftet is hozom. Most pedig egy bársonyos férfi hang. Ray Dalton és a Blood Running.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió egyen csak igazi mai sláger megy, és ahogy már mondtam korábban, változatos ez a zenei óra is. Egy kis tropikal is belefér, azt hiszem. Ez az igazi nyári elektronikus zenei műfaj, mert jó pár évvel ezelőtt azzá vált, így hivatalosan, félhivatalosan. Most pedig a vénasszonyok nyara elkezdődött, mert hogy ez szeptember közepétől október első feléig tart hivatalosan. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mikor találják ki, hogy nem annyira PC ez a vénasszonyok nyara elnevezés, és nem tudom, érettnők szezonja, vagy milfek szeptemberre lesz valami új neve. Hozom a Chasing Paradise-t.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
4: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó leszúj, kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, keresztanyuka lett Taylor Swift. Nem gyerekekről van szó ugyan, hanem címeres poloska félékről, halál komoly, a négy faj a frissen leírt Swiftifilus nemzetséghez tartozik, és a Swiftifilus Tayloré, a Swiftifilus Amatőr, a Swiftifilus Intrepidus és a Swiftifilus Poetorum nevet kapták. Utóbbi teljesen olyan nekem, mint egy Harry Potter varázslat. Az elnevezéseket rendre Taylor Swift neve, illetve a Lover, a Fearless és a The Tortured Poets Department című albumai ihlették. A rovarok a címeres poloska félék családjába tartoznak és növényevő életmódot folytatnak. Ez engem megnyugtat, hogy emberekkel nem táplálkoznak. Egy Sarah Schroeder nevű doktorandusz gyűjtötte egyébként őket össze, és nem meglepő, hogy Taylor Swift lelkes rajongója. Elmondta, hogy nem csupán a személyes lelkesedése miatt választotta az énekesnőt inspirációként a névválasztáshoz, de azt is reméli, hogy az elnevezés felhívja a figyelmet a rovarok sokféleségére és megóvásuk fontosságára. Ezzel kapcsolatban van egyébként egy cikk a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, 5 órától pedig Kuki fog mixelni, 2 órán át, mert hogy a Before Party Show az még Summer Edition, vénasszonyok nyara van, úgyhogy abszolút nyári, az időszámítás még nálunk. A folytatásban pedig nem egy vénasszony, hanem fiatal férfi, Martin Garrix nem sokára.
1: Tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre.

0: van egy meglepetésem. Füstli görögül.
1: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
2: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu
3: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló Premium Müsli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Reklámot hallottak.
6: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Don't really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Megy, kellemes szombat délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismert, és nagyon változatos lesz ez az óra is. Például hozom a DJ producer legendát, aki a héten ünnepelte volna a 37. születésnapját. Itt lesz Avicii, jön Miley, aki már nem Cyrus, csak Miley, és 2027-ben egy nagy Wembley arénás visszatérésre készül, most pedig Ray, aki még Dalton is, de volt gyerekszobája, úgyhogy bemutatkozik.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening Radio 1 Hungary.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
1: Én a játékra szeretnék jelentkezni.
0: A Rádió egy konténer játékra?
1: Igen.
0: Ami hétfő reggel folytatódik Balázséknál?
1: Aha. Akkor hát, hétfőn telefonálok.
0: Mindenképpen. Sokat próbálkoztál már?
1: A 300-at.
0: Ó, bízom benne, hogy beérik majd itt a sok munka gyümölcse. Hétfő reggel tudsz legközelebb játszani, és egyébként a helyszíni játékok is folytatódnak, ezt nem tudom, hogy erről tudtál-e.
1: Tudok, igen.
0: Ott leszel a helyszínen? Találkozol majd a Tissa?
1: Lehetséges, aha.
0: Na, hát köszönjük, hogy hétvégén is itt vagy velünk, és szurkolok neked is így ismeretlenül.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia.
1: Balázs voltam. Szia, hello.
0: Na és hogy hol folytatódnak a helyszíni játékok? Hétfőn, 10 órakor Budapesten, a 8. kerületi Korvin

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: egy csak igazi mai sláger megy, és most hiszem, hogy egy nagyon cuki hangüzenetet kaptam Csillától nemrég, ezt.
1: Sziasztok, Csilla vagyok Budapestről, vidám napsütéses őci szombatot kívánok minden rádió egyet hallgatónak. Hallgassátok munkaközben, pihenéskor, ha rossz kedvetek van, ha boldogságért. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Csilla, én úgy képzelem, hogy otthon vagy, a nappaliban üvölt a rádió, egy bulizol rá, és nagyon jól teszed. Az igazi mai slágereket pedig most Purple Disco Machine-nel folytatjuk. Figyelj!

rádió egy konténer. Újra jön az őrület. Hallgassa a rádió egyet, hogy megnyerje élete kulcsát a rádió egy konténer.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó!

0: Leszült is papucs vagy.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Zamfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a hádanapok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel, országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanelre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
10: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
1: Reklámot hallottak.
11: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

nagyon sok ég, az ima is legyen megy, az egyik SMS itt szól, hajrá kapitán, szuper a műsor, közben az uralkodó és emberi, a barkába vagyok a vendégek, üdvjeni Niki Balázs, pár szerelő, Békés Csabáról, MTV, üdv a stábnak. A régóta nem írta nekem, bizony, visszatért. Ezután angolul, I have a song request, Blame by Calvin Harris for Niki Gabriela. Ez most nincs nálam az a szám, Kevin Harris, Blame, de legalább az üzenet elolvastam, és van egy szerelmes üzenetet, tessék figyelni, hoppá,

de csak engem kell ölelni. Mindent is megoldunk, nagy-nagy szerelemben, boldog vagyok veled, minden percben várok rád, ilyen Zoli, medlek, szeretlek, csók, baba. Csók, baba. Puszi, nyuszi.

dance, oh yes! Hey, 17 óra múlt, 45 perccel, még 1 óra 15 percen keresztül mixelek nektek az igazi mai slágereket, mert igen, egészen 19 óra X-Summer Edition, Before Party Show természetesen, és 19 és 20 óra között egy órás élő kívánságműsor. De most érkezik egy What Is Mine DJ Yamina, és tovább a nyivéleg üteszem címe Feel the Fire. Nagy örünk, legyünk szexisek! Mondjuk forró videóklip,

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 10 éve futunk együtt a jó ügyért. Idén ősszel újra vár az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünnepeljük a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülünk. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss velünk a Holcim Királyegyházi cementgyárától, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszköz vásárlását. Nevezz szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás.
3: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 ezer forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél egy új mobilt, tabletet vagy laptopot? Ne késlekedj, keresd bennünket és kérdezz rá a lehetőségekre. Ne hagyd nálunk szolgáltatásainkhoz kapcsolódó készülék kedvezményed. Részletek a tart.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon vagy értékesítési pontjainkon. Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
5: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
6: Nagy kerárás napok a Hanza Italházban. Szeptember 10-én, 11-én és 12-én 3 napon át minden vásárlónk nagy keráron válogathat a prémium italok, üdítők, édességek, snackek, tartós élelmiszerek és vegyi áruk széles kínálatából. Pécs, Északmegyer dűlő 6/5. Hanza Italház. Kis és nagy kereskedelem.
7: Mert a

0: Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: 19 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, hölgyeim és uraim, ez így van. Na, milyen nem szól a zene? Mindjárt kiderül, figyelj.

0: csak igazi mai sláger, mellenek fiúk, az idik üzenek itt szól, kuki, pörgős zenék, jó kedv, vidám, pozitív, jó hangulat, ez kell mindenkinek, én nyom tovább is, szuper ez a kuki show, jötte nekem, ne szaros, né, de jó fej vagy, köszönöm szépen. Á, most lesz egy kis szünet, mert kuki iszik vizet, rádió egy vizet, és hamarosan újra mixerek nektek az igazi mai slágereket egészen 19 óraig, és kivel találkozunk, azt is elmondom, milyen jó fej vagyok, no? Hamarosan jön Dolci, és Anxiety, you can fly on me.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
4: 10 éve futunk együtt a jó ügyért. Idén ősszel újra vár az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünnepeljük a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülünk. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss velünk a Holcim Királyegyházi cementgyárától, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszköz vásárlását. Nevezz szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás.
2: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Megszólalnak. A új zene. A új zene. Akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

egy, ahol csak igazi ma is legér, mélenok fiúk. Bizony, vége a Before Party Show Summer Edition. De holnap újra mixerek nektek az igazi ma is legereket 17 óratől, és természetesen ma este 20 óratől érkezik a diszkusi csapat, utána World is Mine csapat, oké? Okay? Hamarosan élő kívánság műsor, és természetesen újra zenélünk nagyot, érkezik egy pár másodperc múlva egy világsztár DJ, úgy hívják ott Cookie. Vicceltem. Martin Garrix, és azt hiszem címe Butterflies, oké? Okay? Oké! Okay.

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulinkban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
4: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
5: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 ezer forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
7: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdői szelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Semmi. Blinky azonnal megmutat, hogy hol vagy. Fogalmam nincs, hogy hol csinál. Minél több közelebb jársz a helyszínhez, le kell tűzned egy tűt, minél közelebb jársz a helyszínhez, annál több pontot kapsz. Ezt érte meg egy magyar srác, és ebben lett világbajnok. Mi van? Hogy lett ez a srác világbajnok? Majd felhívjuk, megpróbálunk vele beszélni.
1: Egyetem, miért csinálsz ilyet?
2: Egyetem, miért játszol ilyet?
10: Valószínűleg ezeknek nem volt pénze életük. Kirándulni, nem volt pénze menni, és azzal fújta ki az orrát a dolognak, hogy elkezdte nézni a Street View képeket, hogy jaj, de szép ez is, az is, és onnantól kezdve már megvagy.
2: De honnan vagy meg? Tehát ennél a jobb kanyarnál honnan vagy meg? Hát mondd már meg nekem, mennyire vagyunk mi lemaradva? Hogy vagy meg ennél a jobb kanyarnál?
10: Oda nézd, de hát megy előre.
2: Mehetsz valamennyit, mehetsz előre vagy hátra, igen. Azt hiszem, amit a Júli mondta, hogy a döntőben már mehetsz. Ebben lett egy magyar világbajnokunk.
1: Én rossz helyen fordulok le Vekkerlén, és eltévedek.
2: Ezek
1: mit csinálnak?
2: Erre kapcsolom, azért érted, neki megyek a falnak, érted? Én néztem a döntőt, egy sima rögzített utcaképet láttak, arról kellett tippelni, egy utcaképről. Oké, megnézed a rendszámot, nem látsz rendszámot. Megnézed az autókat, a típusát?
10: Hát,
2: megnézném a közlekedést, hogy melyik oldalon jobb parkolnak, vagy jobb vagy baloldal, de fél világ nincs. Jobb oldalon közlekedik, tehát semmi nem derül ki belőle.
10: Semmit nem
2: felfestéseket kell ismernem, az segít, hogy mondjuk Dél-Amerikában mások az útjelek, mint Amerikában máshogy festenek, más festéket használnak.
10: Hát, az információs táblákat nézte itt mind a két versenyző.
1: Pontosan tudják ezek a versenyzők, hogy például hogy néznek ki a guatemalai útelválasztó jelek.
2: Akkor mindig arra jövök rá, hogy mennyi minden van még, amivel nem is találkoztunk. Mennyi játék, mennyi verseny, mennyi világban is. Nem tudtam, hogy ez létezik, hogy csávok leülnek és Street View-képek alapján világbajnokságot rendeznek. Júli, a talajszínével tessék, mennyi ideig bibelődnél a talajszínével?
1: Hát hogy ez most mindenki van égve.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
4: Rádió 1-en.
0: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
4: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét lennök, fiúk! A kívánság műsor elkezdődött, itt van a mai első telefonaló. Jó estét kínálok! Halló, halló!
2: Szia, Kuki Zsófi vagyok.
1: Mi újság, Zsófi?
2: Minden oké. Gondoltam, kérek egy zenét.
1: Gondoltad, hogy kérsz egy zenét? Jó van, jól tetted. És kinek szeretnék kérni, hogy gondoltad, hogy kérsz egy zenét?
2: Hát akik ugyanúgy szeretnének zenét kérni, mint én.
1: Ja, jó, oké, rendben. Egyre sokan vannak el, Istennek.
2: Na, hát akkor remélem mindenkinek egy kicsit tudunk jót tenni.
1: Jó van, oké. Üzenet lenne? Oké, szép üzenet volt. Jó.
2: Élvezzék.
1: Érezzék, jó, oké, rendben. Jó, köszönöm szépen a telefonáltál, kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Köszönöm, szia.
1: Hello, ez volt a legszebb üzenet, és köszönöm, mivel hallottam. Érkezik elő újabb blond is, jó, ide jó, itt volt 2 vagy 3 hét ezelőtt, itt a stúdióban, mixelt nektek élőben. Nagyon jó fejcsászi, ráadásul egy picike van magyar benne. Érkezik akkor a legújabb deltere, Lovers on the Dance Floor. Hallajabb, Kukika, mi nincs be, blond is, itt vagy?
3: Hi, this is Blondish, and you're listening to Kuki.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor, 20 óraig van a túlsó végén, most két köszöntsünk.
2: Kívános, jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, hiányolom a napsütést meg a meleget.
1: Nem tudom, de itt Budapesten sütött a nap már, nem tudom merre vagy, hol vagy, Norvégiában, vagy Svédországban.
2: Esős idő van. Jó. Igen, de még az EU-n belül vagyok.
1: Oké, szuper. De akkor melyik részben rívsz minket? Legalább kicsit tudjunk, hol van az időjárás. Ja,
2: az északi oldalról, egy kicsit hidegebbről.
1: Oké, értettem. Na,
2: itt visz... már föl kell venni a pufajkát. Na. De még rádió egy az van.
1: Jó, hála Istennek. Switch diszkók játszol tőlem, nagyon jó. Kinek szóljon?
2: Minden kirándulósnak.
1: Ah, azt csináltál ma?
2: Igen. Jó tesz egy kicsit.
1: Önök ez pont jó, mert...
2: a feszültséget.
1: Így van. Ráadásul, mikor valaki megkérdezi utána kicsit fáradt, ez pont jó, mert ez a szem címot Sleep Tonight, azaz aludni kell este. Szóval jó éjszakát kívánok.
2: Így van. Jó? Minden összevág. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm. Ciao, szia, jó ét. Érkezik nálunk elég újabb, tényleg Switch Disco, ott van mellette Rehab, Sam Federig, a szem címe Sleep Tonight.
3: Hey, this is Rehab, and you're listening to my new song with Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Cookie forradalma. Hasítja a Rádió 1 hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, jó, hogy vagy, hát esetleg vagy csisztok. A vonatúsó végén most kit köszöntsünk. Haló, haló, haló.
2: Szia, Claudia vagyok.
1: Szervusz, Claudia, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Jó az a kis hétvégé, nem? Jól esik mindenkinek, ugye?
2: Persze, mindig jó a hétvége, igen.
1: Nem kell dolgozni.
2: Nem, így van.
1: Jó van. De mit szeretnék enni tőlem?
2: Regálilinek a számát szeretném kérni.
1: Jó, a legújabb jó lesz?
2: Igen, igen, szuper.
1: Szuper. És akinek szeretnék küldeni?
2: A férjemnek szeretném küldeni. Most éppen főzök, és várom haza a finom vacsorával.
1: Na, mit főzöl neki?
2: Most egy ilyen tepsis burgonyát készítek.
1: Szeretsz főzni?
2: Hát, szeretek, igen, de inkább még csak próbálkozok, gyakorlom.
1: Jó van, ügyes vagy. Köszönöm szépen a telefonát, és jó vagyat kívánok nektek akkor, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia.
2: Ciao.
1: Érkezik egy újabb Regan Lili. Heal Me, ez a szám címe itt a Rádió Egyen. Kukikám, indíts be!
3: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
0: Ez a Rádió.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Előtt az idő lennak, fiúkat, én búcsúzom tőletek, ne menetek sehova, érkezik a diszkosi csapat 9-ig, más te 21-től érkezik Juhász Geri, mi holnap újra találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenkinek egy szuperkeremes hétvégét, jó pihit, vagy jó bulizás, vagy mindkettő együtt, buli utánapi. Búcsúzom Zára Lászlónál, a szám címe Lush Life Cookie voltam, sziasztok!
0: Cookie forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kulcs?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.

0: a legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, szombat este is, egy órán keresztül, Diszkósít 3D-ben DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Szavaztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és ne felejtsétek, ma este szombathelyen a csapat, hiszen Diszkósít Legends lesz.
7: Ladies and gentlemen, madame, on her, madame, messze, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdem a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek, egészen este 9-ig a 100%-osan megújult Diszkósít Radio Show-ban.
5: Mondjuk ez nem igaz, csak jövő héttől, mert 42 dal van beszerkesztve, de majd meglátjuk. Kezdünk Alex Kenji felvételével, a Bambolival köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Szenő diszkosít a rádió, egyen bár egyetél a Mixel, itt van vagy PJ Shane, DJ Junior, és ma este nem csak itt, hanem majd élőben Szombathelyen is játszunk egymás után, Hanvai PJ kezd, aztán utána én folytatom 13:30, és utána érkezik 3 órára Bárány Attila.
1: Aki rendszeresen hallgatja az adást, hétfőtől kezdve kapott arra információt, hogy tényleg mennyire meg vagyunk újjóba, kevesebb dal lesz, ugyebár nem mondjuk annyit a fellépéseket, meg egy csomó újítás van egyébként.
2: Igen, meg egy csomó recurrentet fogunk játszani. Jövő héttől.
0: Egy popdance-et diszkosít verzióban, ott is fogunk csinálni.
2: Az lesz ilyen, igen, de most nem az jön. A Foss felvételét halljátok, egyébként ez egy 14-15 évvel ezelőtti dal. Deep House verzióban nagyot mentett, most én csináltam belőle egy biztonságot. A Late Night szólít a Rádió 1-en a diszkosítben, az igazi ma is

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermédiszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárnyátilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposok ma többek között a Máriák, Gujdók, Ibolyák, Irmák, Palomák és Tóbiások, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Szabó Herriet, Tóth Gézad, Diego Mazzola, Saska Istvánné, Margitka, Pete Csaba Rádió 1-ből, Bánfi Zsolt, Kránic Ildikó és Fazekas Gergő. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Most nem zenei híre jönnék, de nem tudom, hogy láttátok le egy héten, hogy van egy ilyen aranyszínű új Cybercab, ez a neve.
0: Igen.
2: Ezt a bizonyos amerikai cég csinálja, a legjobb elektromos autókat csinálja. Nincs benne pedál, nincs benne kormány.
0: Teljesen automata.
2: Egyszerűen csak beülsz, beütött, hogy hova mész és visz. És ez azért jó, mert hogyha nagy Isten mozgásodban korlátozott vagy, például zseniális szerintem, vagy hogyha egyszerűen csak bulisztál, és ugye nem tudsz vezetni, nem? Hiába van jogsid, akkor beülsz és elvisz ábbé, hogy zseniális egyébként.
1: Ez a jövő. Ezt mondom, 10 év mire jó, csak közben szóltam.
0: Nekem abszolút jó, mert én beülök az autóba és én egyből elalszom. Tehát én beülök, aztán tényleg elalszok.
1: Hát kérdés, hogy hova visz. Na menjünk tovább a heti dal premierrel. Kim Carnes érkezik, és a Bette Davis Eyes 2026-os Beats & Chemix-e itt a Rádió 1-en a Diszkosítben.

0: ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosi trédiósó 3D-ben, de félőben DJ Junior a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Én hamarosan érkezem majd Szlovákiába, illetve a Felvidékre, Komárnova, Castello nyitóbulián zenélek éjféltől, és aztán háromkor váltom majd DJ Juniort, a szombathelyi diszkosi legendszer.
1: Én pedig megfertőzöm fertőzött elektronikus zenével, hiszen este 11-től évfélig játszom egy órán keresztül majd a helyi városi napon, és onnan érkezek fél kettőre a diszkosítra, majd Hanvai PG-t váltva.
2: Én egyébként ma délután érkeztem vissza Észtországból, ahol lopva a diszkosi dumáját, észtosztoztam a világ legexkluzívabb szórakozó helyének létrehozásához. Erről videók majd kerülnek a TikTok csatornámra, tessék csekkolni. Ma este egyébként Nyírádon kezdek, és utána majd én kezdem a sort szombathelyen.
0: Most pedig megyünk tovább Kelisszel. Ez a Milkshake 2026-os Bissensőmix, itt a Rádió Egyen a diszkosítben az igazi mai slágerek között. Milkshake,

0: Ez a Rádió egy esti show-ja, a Diszkosi Trédió Show, Bárány Attila mixel, itt van Hamvai PJ és én, DJ Junior is, és hát kérem szépen, még annyit akartunk mondani, hogy a szülinap érkezik az is, sőt, én most néztem itt a naptárt, nekem be van írva egy október 1-e. Én azt kérdezném, hogy van egy ilyen magánbuli, vagy valami ilyesmi, ami diszkosítás, és ide be van írva október 1-ére egyébként, hogy ebből lesz valami?
1: Semmit.
0: Tudunk erről valamit?
1: Az a céges buli, nem, ami tavaly is volt.
0: Igen, és ez ráadásul egy csütörtöki napra van beírva egyébként.
2: Hát figyelj, az én naptárom ezt nem mutatja, így jártál.
1: És azt tudod már, hogy a születésnapi diszkosít bulin kik fognak játszani?
2: Nem vagyok benne biztos.
1: És az be van írva a naptárban?
2: Az be van írva. Nagyon rendes. Egyébként október 24-én lesz Diszkosít Legends, méghozzá Békés Csabán.
0: Igen, ezt tudom. Ez ideig oké.
2: Okay. Vagy nem úgy tűnt, hogy...
0: Nézek. De nekem egy október 1-e van beírva egyébként ilyen nagy dolmos mindegy céges bulira.
2: Igen, az nincs.
1: Várj, a 24-ének is így beírva.
0: Nem, ez még szeptemberre.
1: Ja, azért, aha.
0: Itt október 1-e van.
2: Na, most, hogy ezt megfejtettük, merünk tovább a rádió egyen az igazi mai slágerekkel. Méghozzá érkezik a folytatásban Billy Idol. Ú, de szerettem, nagyon jó, tényleg jó volt. Na, mindegy, a Heroin című felvétele 2026-os Beats & Chill-ben, itt a rádió egyen.

0: Egy órát pörgetek majd ott a helyi városi rendezvényen, aztán szintén nagygázzal érkezem, de ott már lesz időm átérni fél kettőre, hiszen váltom Hambai PG-t a Discosit Legends-en Szombathelyen, és minden DJ Junioros, egy csomó új tartalom kikerült a DJ Junior videócsatornán a YouTube-ra, hogyha még nem tettétek meg, akkor kövessétek be, én ezzel búcsúzom, illetve azzal, hogy holnap este én mixelek itt a Rádió 1-en. Szevasztok!
1: Szlovákia, Komárno, Castello nyitóbuli, és aztán érkezem én is Szombathelyre. Ennyit a fellépésekről, holnap este 8-tól újra Discosit a Rádió 1-en, most pedig érkezik a 3 Minutes to Explain, Fed Legrand, Funkerman és a Sharmonologic közöse, természetesen a 2026-os Beats & Shell-ben. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. My name is Billy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítjuk a szombati külön kiadásunkat, ami 4 órás. Imádni fogjátok ezt a mai műsort, ezt garantálom. A Loving Arms lemezjátszóknál. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Kezdjük is el a... Nem a délutáni live mixet, mindjárt összeszedem magamat, hanem szedjük össze magunkat a World is Mine Radio Show-ra, mert hogy itt is van Gordótól a Loco Loco, amivel nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem.

0: David Guetta, a Fantasztikusok együtt, ez volt a Shine a Rádió 1-en a Furbiz Mine Radio Show-ban, a Laughing Arms a lemezjátszói mögött, és hogyha egy világsztár DJ, valamint egy fantasztikus pop előadó összefog, és készítenek egy közös zenét, hát abból csak is valami igazán jó sülhet ki.
1: Abból lesznek a Rádió 1-es lágerek, úgyhogy köszönjük Martin Garrixnek, valamint Ed Sheerannek. Repeat It következik tőlük itt a Rádió 1-en a Furbiz Mine Radio Show-ban. Én megígértem nektek, hogy jó zenék jönnek, hát tessék, itt is van, úgyhogy szombatra felhangolódásra, valamint a hétvégére fel, mert Juhász Geri, valamint én, Laughing Arms, Andris, itt vagyunk veletek végig.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok, ez a Rádió 1. És benne a World is Mine Radio Show szombati különkiadása, ami szokás szerint 4 órás, a Loving Arms a lemezjátszóknál 10-ig, aztán jön még New Week, Antonio, és lesz egy különleges guest mixünk is éjfél után Jamie Jones-tól. És nagyon szeretjük a következő zenét, ez egy vadonatúj dal, nyomatékosan hívjuk fel mindenki figyelmét rá, óriási sláger lesz belőle az év második felében, egy norvég trió készítette.
1: Igen, ez egy nagyon jó dal, én annyira szeretem azokat a TikTok videókat, valamint Reels videókat, ahol látom, hogy tömegek tulajdonképpen ezt a dallamot dúdolják, tényleg annyira megjön a bulizáshoz, meg a Rádió egyben zenélés, ez a kedvem, hogy ezt el nem tudom mondani. Úgyhogy nektek is a hétvégéhez csináljuk a hangulatot, ezért hozunk nektek ilyen újdonságot is, úgyhogy itt is van Bauszol a Magnetic, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió egyen, a Verizmár Rádió Show-ban.

0: zenéket és új előadókat is. A Laughing Arms lemezjátszói mögött Tim Impala érkezik most, és a Dracula. Apropó Dracula, Andris, hiszel a vámpírokban?
1: Én hiszek. Tulajdonképpen én szerintem valamilyen szinten én is egy vámpír vagyok, mert csak sötétben tudok létezni, úgyhogy kicsit így éjjel fel is ébredek, úgyhogy én küszködök mindig az elalvásra, úgyhogy szerintem valahol minden DJ-ben van egy kis vámpírvér.
0: És szerintem ez rád hatványozottan igaz, konkrétan ugyanúgy nézel ki, mint mondjuk 6 éve. Ezt most hallgatom, komolyan mondom. De minden vámpír ugyanúgy néz ki évszázadokkal később is. Szívesen.
1: Meg nem láttad a hasamat, most pont kit akarja. A nyár azért erős volt, úgyhogy azért, de köszönöm a bókot. Igyekszem, pont azt mondom, hogy az éjszaka hibernál, úgyhogy nekünk a zene a vérünk, vagyis igen, ettől fiatalodunk. Na de itt is van Dracula, amivel tovább megyünk itt a Rádió 1-en, a Verizmer Rádió.

0: Just the Way You Are szombat este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. A Laughing Gun szállt a lemezjátszói mögött az elmúlt egy órában. Andris, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Jövő héten találkozunk, Geri. Élmény volt, mint mindig. Úgyhogy nektek meg kellemes hétvégét. Szevasztok!
0: Maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is New Week.
2: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: múlt este 10. Hello mindenkinek, New Week-kal bulizunk tovább. Hello New Week.
1: Bambulli. Bambolléja. Na szevasztok, hello Geri mindenkinek, az összes Rádió 1-es hallgatónak, tessék szólni a szomszédnak, és indulunk, és hát Bambolléja helyett Bambolléval indulunk, és Hamvai PG és Roberto Vini bootlegében elkészült Alex Kenji felvétele, ami egészen nagyon dübörget itt a nyáron nálunk, úgyhogy tekerjetek fel, jó szórakozást mindenkinek!

0: titeket a szombat éjszakáron. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok, ez a Rádió 1, és benne a 39 Radio Show. Nyúlik a lemezjátszóknál, Lost Frequencies jön.
1: Lost Frequencies egészen jót hozott nekünk, és egészen újat, Live It All, csak az igazi mai slágerek között.

0: köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Ez a Rádió 1 és benne a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től minden nap bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. New Week a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön idén nyáron a fesztivál szezonban. Óriási, ment mindenhol a világon.
1: Így van, én minden buliban pörgettem, és talán első köz voltam, aki a Rádió 1-en is elkezdte játszani. Imádtam az elejétől, az első pillanatok kezdve ezt a felvételt. Cassian érkezik, és a Come to Life itt a Rádió 1.

0: Paradise 9 Rádió Show szombat este. Nyúvik?
1: Geri, tedd föl a kezed, ha mered. Put your hands up. For Detroit. For Rádió 1. Úgy igazából innentől kezdve most már az egészen dübörgősre vettük a figurát. Aztán a végén nincs megállás.

0: Rádiósóban a Rádió 1-en. Mindjárt jön Antonio, Newvicnak pedig egyetlen darra van már csak ideje ma a lemezjátszók mögött. Merre mész majd tovább innen?
1: Egy nagyon-nagyon titkos 40-es szülinapra. Ú, ezt nem is volt szabad elmondanom. Mert hogy hölgyről van szó, de úgyse tudjuk, hogy ki az. Nóri, nem. Na mindegy, szóval Norinak boldog szülinapot, az ő szülinapján fogok játszani, és onnan pedig megyek egyenesen.
0: Én addig elmondom Nórinak, hogy 40 után kezdődik az élet.
1: Igen, egyik teljesen kétségbe volt esve. Hát de most ő ezt nem meri elmondani. Nórika semmi gond nincs, 40 fölött is így van élet. Onnan pedig megyek Bábolnára, a Kukorica Fesztiválra. Úgyhogy csá, hello.
0: Nóri, olyan 1 millióan hallgatnak most minket.
1: Boldog szülinapot.
0: Isten éltessen, puszi. Ez jó.

0: nagy levegőt.
1: Vigy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: is now.
1: Hello mindenkinek, Antónió is befutott, ő pörgeti nálunk tovább a szombat estét. Hello Anti, kezdjük el!
2: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Biztos észrevettétek, hogy újra óriásit megy a retrólasz hangzás, de most modern klubköntösben. Így hát, amivel indulunk, az nem más, mint Gordo és a Loco Loco itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio. Something

0: Switch Disco és Rehab Sleep Tonight, ez egy speciális Antonio remix volt belőle a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban szombat este, ami pedig most érkezik az egyszerre régi és egyszerre új.
1: A dallamok a 2001-ben született Mary J. Blige felvételéből, a Family Affair-ből kerültek elő. Már is érkezik James Hype és Volkoder újdonsága, a 1-2-3 itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Antonio.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

0: Groovy 69 és a Stardust Medley with Dust. Ez egy különleges idei 2026-os Antonio edit volt belőle a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban természetesen maga Antonio itt mellettem a lemezjátszói mögött. Övé nálunk minden szombat este, ilyenkor 11 és éjfél között, és imádni fogjátok azt, ami most jön. Ez egy vadonatúj, dögös house zene. Nagyot szól.
1: Amikor a brit house elit összeáll, abból csak valami igazán ütős dolog születhet. Clooney és Prosper közös klubrimusza pontosan azt adja, amit a címe ígér. Engedd el magad, jön a Free Your Mind, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

is Mine radio show starts now. Elmúlt éjfél, hello mindenkinek! Jamie Jones guest mixe jön a következő egy órában. Az első dal a My

Jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. Nálatok a Rádió 1 szól, és benne a Third Is Mine Radio Show. Abban is a Guest Mix hetente egy óra ilyenkor szombat éjszakánként mindig kiadó nálunk. A lemezjátszóknál egészen éjjel egyig. Jimmy Jones.

show is yours on Radio 1.

0: A Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a Fördíz Máin rádiósó szombati külön kiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A Fördíz Máin rádiósó már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy hello mindenkinek is, kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a Guest Mix is derendben volt. A mixek egyébként a World is Mine-ból kereshetők hamarosan a radio1.hu meg az applikációnkban, az igazi mai slágereket pedig hozom megállás nélkül most Lady Gaga in the Dead Dance-el, aki pedig üzenne a számunk 0623 111 111. Na gyerünk,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you closer, so step to the level. Az igazi

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely nem sokára fél kettő lesz kellemes éjszakát. Ha valakinek melóznia kell, és hát azért vannak néhányan, azoknak kitartást, aki viszont bulizik, élvezze. Az igazi mai slágereket hozom megállás nélkül. Most például arra gondoltam, hogy egy aránylag frisset Shakirától, aki nagyon sokat énekelte ezt ezen a nyáron, a Die Die, ami érkezik itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy, ő pedig Robin Schulz, aki már 12 éve a zenei vonalában. Nagyon sokszor jelölték már Grammy-díjra is, ezen kívül pedig nyert egy csomó európai zenei díjat. Hát, mert ilyen jó dalokat csinál, mint ez a vadőj Robin Schulz, Better Times, már indul is a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a konténerjátékunk, pedig folytatódik, továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, valaki pedig mindent megnyer, amit az idei Rádió 1 konténer rejt, hétfőn pedig a Corvin Plázánál várunk mindenkit extra kulcsokkal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi